a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Budapesti Rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még neked.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését célzó törvénymódosítás tervezet, meghosszabbították a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Bósfai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsőde fejlesztési és korszerűsítési igényeiket. A felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyi igények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint naponta mindegy 200 pedagógus végzi el az oktatóprogramot, így nagyobb biztonságban lehet 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyerek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága, a volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kapcsán kérdeznék. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította a Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felső vezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amelyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írta le, és ez súlyos nemzetbiztonsági összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vet fel. Nyilvánosságra hozta a kabinet a 2010-es kormányülések összefoglalóit a kormány.hu oldalon. A második Orbán kormány aktívan foglalkozott a 2011-es uniós elnökség előkészítésével, az árvízzel és az ajkai vörösiszap katasztrófával is. Összesen 5 európai védelmi célú közös érdekű kezdeményezést hagyott jóvá az Európai Unió tanácsa. A cél Európa védelmi felkészültségének és ipari kapacitásának megerősítése. A projektek összefogják az európai országokat olyan kiemelt fontosságú képességek fejlesztése érdekében, mint a drónok és a drónelhárító rendszerek, a tengeri és tengerfenéki védelem, az űrlég és rakétavédelem, valamint Európa keleti szárnyának védelme.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Hétfőn gyengén vagy változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 0+12, délután 21 és 25 fok között alakul, de északkeleten kisé hűvösebb is lehet. Kedden is napos idő várható, csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 21-28

0: 15 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
4: Happy hétfő reggelt, 6 óra múlt 3 perccel október 5-én. Hát újabb hetet kezdünk meg együtt, tudom, sötét van, meg hideg is, de azért nyomjuk meg, köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 11 perccel október 5-én. Mindjárt rátérünk a világra, ahogy szoktunk, de előtte még lessük meg mai időjárásunkat. Azt írják nekünk az időképen, hogy 2 fok van. Hát oké, nincsen meleg, de szerintem azért ez túlzás, annyira azért hideg sincs, bár ettől még nyilvánvalóan egy pulóver vagy kiskabát elfér. Emellett pedig azt lehet még elmondani, hogy marad a vénasszonyok nyara, 25 fok lesz majd a maximum, és olyan változóan, közepesen erősen felhős égbolttal, hogyha minden igaz, de erre majd úgyis rátérünk még később. Úgyhogy így készül, réteges öltözet nyilvánvalóan a divat tippünk. Aztán a pollenjelentés szerint továbbra is a kültéri allergén gombák okozhatnak problémát, mert hogy azok spóraszáma magas, extrém magas szintet is elérhet, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Aztán nézzük még meg az orvos meteorológiát. Nem lesz felettünk ma front, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban ismét felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és görcsös panaszok. A délelőtti melegedés pedig hát vérnyomás problémákat, keringési panaszokat és szédülést is előidézhet. Úgyhogy így készüljön akkor nagyjából a mai napra, és akkor a világot lessük meg. 2 kerék nagy kaland indul a kölyökbringa. A szexári kerékpáros eset 12 hetes kezdő tanfolyamán a 8-12 éves gyerekek játékos, biztonságos környezetben sajátíthatják el a magabiztos kerékpározás alapjait. A részletekről Steinek dr. Szabó Barbara szervezőt kérdeztük, és már hallja is, hogyha minden igaz.
1: Október 9-én indul a kölyökbringa program Szexárdon, a Szexári Kerékpáros Sport Egyesület szervezésében. A kezdeményezés elsősorban a 8 és 12 év közötti gyerekeket várja, akik már önállóan és biztonsággal tudnak 2 keréken biciklizni. A foglalkozásokat minden pénteken délután 5-től 6-ig tartjuk Szexárdon a Sport utca 2 perában az Alter világítás üzleténél. A 12 hetes kezdő programnak a célja, hogy a gyerekek biztonságos, forgalomtól teljesen elzárt környezetben sajátítsák el a kerékpározáshoz szükséges alapvető készségeket. A foglalkozásokon többek között a helyes és biztonságos fékezést, a kanyarodást, az egyensúlyozást és a különböző akadályok leküzdését gyakorolják a gyerekek. Játékos formában a közlekedési szabályokkal is megismerkednek, emellett pedig a kerékpár alapvető karbantartásába is betekintést kapnak. A szervezőknek a célja, hogy a gyerekek ne csak magabiztosabban és biztonságosabban kerékpározzanak, hanem megszeressék a sportágat és később is örömmel üljenek biciklire, vagy esetleg a jövő versenyzői legyenek, hiszen a nagymúltú Szexádi Kerékpáros Egyesületnél erre is van lehetőség. A fejlődés során fokozatosan nehezebb feladatok várnak a résztvevőkre. A program része lehet a pumpapálya használata, kerékpárúton való közlekedés, kresszparkba való szituációs feladat megoldása, valamint közös kerékpáros túrákon való részvétel. Szervező korlátozott számban tudnak kerékpárt is biztosítani, de ez feltétlenül előzetes egyeztetéshez kötött. Kölyökbringa programra e-mail lehet jelentkezni október 6-áig a Szexádi Kerékpáros Sport Egyesület e-mail címén, illetve a hivatalos közösségi oldalunkon minden információ elérhető a regisztrációhoz és a programról.
0: Köszönjük, és Steinek dr. Szabó Barbarának, hogy beavatott minket a részletekbe. Hát nagyjából ennyi, mikor van egy napja benevezni a gyerkőcét a kerékpározásra, és hát nyilvánvalóan a folytatásban is van még időnk, mert hogy zenélünk, aztán pedig rátérünk a névnapokra, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez az Antrit

0: 21 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrics reggel, és október 5-e van, ami azt jelenti, hogy ma Aurél ünnepelhet. Így bizony, lássuk csak, az Aurél latin eredetű név, az Aurelius római nemzetség névből származik, jelentése aranyos, kedves. No, hát akkor sok-sok boldogságot Aurélnak, Attilának, Pálmának, meg nyilvánvalóan mindenkinek zenélünk ajándékjelent, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrics reggel.

0: Jó reggelt, nagyjából 6.30 környékén járunk, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, hogy kik a mai nap, tehát október 5-e szülöttei. Például olyan híres neves emberek, mint Robert Goddard, amerikai fizikus, feltaláló. Ő építette meg a világ első folyékony hajtóanyagot használó rakétáját. Nem kis dolog. Aztán ma ünnepelett Brian Johnson, ausztrál zenész, az AC/DC együttes énekese, vagy Kate Winslet, Oscar-díjas többszörös BAFTA és Screen Actors Guild díjas, valamint ötszörös Golden Globe díjas angol színésznő, hát Titanicból lehet talán a legismerősebb, illetve Jesse Eisenberg, amerikai színész, szintén ma ünnepelett, ő pedig ugye a Facebook alapítóját alakította abban a bizonyos filmben. No, ők vannak tehát, sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, aki ma ünnepel, zenélünk ajándékjelent, aztán pedig rátérünk a kalendáriumra, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzám, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08623-as telefonszámon.
5: Csavar, zár, vas alatt. Ivvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ivvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma, nem csak pizza, nem csak ma.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Happy hétfő reggelt, 6.40-kor, október 5-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, 1962-ben e napon Angliában megjelent a Beatles első kislemeze, a Love Me Do, A oldalán a Love Me Do, hát oldalán pedig a P.S. I Love You című dallal, még aznap este elkezdték adni a számokat vagy dalokat az EMI érdekeltségű Radio Luxemburg adásaiban. A Love Me Do a 17. helyet csípte el a decemberi angol slágerlistán. Aztán maradunk a zene világában, 1966-ba ugrunk, amikor a Jimi Hendrix Experience megtartotta első buliát, ami rockzenei forradalmat indított el. Aztán 1969-ben először került adásba a Monty Python műsora a BBC-n, a Monty Python repülő cirkusza. Aztán még egy nagy ugrás 1983-ban, amikor is Lech Walesa megkapta a béke Nobel-díjat. 1989-ben e napon megjelent a Hócipő szatirikus két heti lap első lapszáma, és 2021-ben ekkor jelent meg a Windows 11 operációs rendszer. Ez tehát a múlt, és vannak világnapjaink is, vagy jeles napok, ez a mai, például a lakáskultúra világnapja, a pedagógusok világnapja, az építészek világnapja, és a Raoul Wallenberg emléknap szintén e dátumhoz kapcsolódik. Úgyhogy nagyjából ennyi, a jövővel folytatjuk, hiszen horoszkóp lesz majd, a dalok után maradjon velünk.
1: És a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antrit reggel 10 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A mérleg, ha túl sokat beszél, hamarosan önellentmondásba keveredik. Ha semmit sem szól, alig ha fog megértésre találni, próbáljon rátalálni az arany középútra. A vita, a veszekedés, harag alapja nagyon sokszor a félreértés lehet. A kedvesével is akkor talál vissza a régóhajtott harmóniába, ha nem akarja azt minden áron erőltetni. A Skorpió a munkahelyén minduntalan gátlásokba és nehézségekbe ütközik, de elég találékony a helyzet megoldásához, szükségből akár erényt is kovácsolhat, és maga magát is kihúzhatja ekképp a csávából. A Nyilasnak, ha vannak gyermekei, esetleg le kell számolni a néhány velük kapcsolatos illúziójával, ne várjon el túl sokat, szeresse őket olyannak, amilyenek. Ha elfogadja a hibáikat, akkor az erényeikből is többet lesznek képesek felmutatni. A bak higgadjon le és töltse ma magányosan az estéjét, a pörgő élet most nem neki való. Otthonában a családjával eltöltött meghitt órák bőven kárpótolni fogják a világi életben elszenvedett vélt vagy valós sértésekért. A zárkózottságot ugyan a szemére vethetik, de önnek most éppen erre van szüksége. Igaz, hogy komoly válságban van, de nem azért vízöntő a vízöntő, hogy az önmagába vetett hitét bármilyen körülmények között elveszítse. Márpedig akinek hite van, az tényleg mindenre képes. Annál is inkább, mert vonzza magához a segítő embereket is. A halak külföldi utazáson nagyon szerencsés lehet pénzügyekben és szerelemben egyaránt. Az őt kísérő szerencse a távolság növekedésével egyenes arányban nő, már megint csak egy jó érv arra, hogy végre világot lásson, és még a kedvese is örülni fog, hogyha útra indul. Így készüljön tehát, zenélünk és a kossal folytatjuk.
1: Rádió Andrét.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: 5 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy folytassuk gyorsan a horoszkópot, mert megint kifutunk az időből. A társtalankósnak a mai napon végre felragyoghat a szerencse csillaga egy nagy szerelem képében. Sajnos azonban ezen a földön semmi sem jön ingyen, valamit fel kell adnia, talán a karrierje vagy egzisztenciája látja kárát a románcnak. Ha azonban van már családja, akkor legyen nagyon-nagyon óvatos. Karrierügyekben és pénzügyekben ez a hónap eleji csillagállás megvilágosító erejű felismerésekre vezetheti a bikát. Azonnal lépjen a tettek mezejére, esténként sem érdemes otthon ülnie, mert egy kisebb társaságban szerencséjére lelhet. Az ikrek ügyeljen arra, nehogy a negatív gondolatok formálódjanak valamiféle transzcendens erővé benne, mert akkor azok fognak valóban hatni. A pozitív gondolkodás, a filozófia sokat segítenek, ne forduljon magába, keresse a társaságot. A társasági élet, a kommunikáció a szokásosnál több nehézséget jelent most a ráknak, és ráadásul hajlamos arra, hogy minden ellentmondásban a személye ellen irányuló támadást lásson. Kicsit talán túlértékeli a személye jelentőségét. A mások által kínált megoldások valahogy mindig tökéletlennek bizonyulnak az oroszlán számára. Ha jobban belegondol, mindig is így volt ez az életében. Most is inkább hallgasson a saját intuíciójára, semmint a baráti jó tanácsokra. A szűznek szüksége lehet egy jó barát segítségére anyagi természetű problémái megoldásában. Nem biztos, hogy csak is pénz formájában jöhet a segítség, de tanácsot, ötletet vagy munkahelyet is kaphat a kapcsolatai felhasználásával. No, hát akkor így készüljön mára, és közben befutott Levi, mert hogy vörös és fekete van a héten. Jó reggelt!
1: Szép jó reggelt mindenkinek!
0: Na, milyen volt az ébredés? Hallom azért a hangot, még álmos.
1: Nehézkes, nehézkes. Azt mondtad reggel, hogy 4 fok van?
0: 2.
1: 2. És azt mondta, nincs olyan hideg.
0: Nem volt olyan hideg.
1: És akkor sipolt az autóm, és lepillantottam, gondoltam, hogy hát nem sikerült szankolni a hétvégén, úgyhogy jelez. Erre azt írja, hogy lehetséges jég az úton, úgyhogy elég hideg volt, Dávid.
0: Na jó, én nem illetve. Arra fele lehet, itt nem.
1: Dehogy nem. Hát itt is.
0: Itt nem volt olyan hideg talán. No de, óránk végéhez értünk, tehát érkeznek nem sokára napjátos tagjai. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy volt olyan tanáruk, aki akár példaképpé is vált számukra. De csak a hírek után. Tartson velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával.

0: oktatásra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án, a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézd körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
1: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Omoda és Jéko már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jéko automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajekofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Meg kell fontolni az árréstopp kivezetését, Magyar Péter szerint. 120 ezer forint emeli a kormány az öregségi nyugdíjminimumot. Marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Meg kell fontolni az árréstopp kivezetését, Magyar Péter szerint. A miniszterelnök azt mondta, habár az árréstoppot azért vezette be a Fidesz, hogy kevésbé dráguljanak az élelmiszerek, ennek eredményeként tönkrementek az agrárium szereplői. Ez a gyakorlat nem csak a termelőket érintette rosszul, de sok kereskedőt is több kisboltnak be kellett zárnia. Az árréstopp kivezetését egyre szélesebb körben kérik a kormánytól. 120 ezer forintra emeli a kormány az öregségi nyugdíjminimumot 2027. januárjától. Az összeg 2008 óta változatlan volt, 28.500 forint. Kármán András pénzügyminiszter azt is elmondta, hogy 2027-ben sávos nyugdíjemelést is végrehajtanak a legalacsonyabb nyugdíjak felzárkóztatása érdekében. Ez azokat érinti, akik 146 ezer forint alatti összeget kapnak. Egyszerűbb és egyértelműbb rendszerben működik tovább a rendőrség. Pósfai Gábor belügyminiszter kiemelte, a terrorelhárítási központ és a Nemzeti Nyomozóiroda közvetlenül az ORFK irányítása alatt működik tovább. A TEK feladatai a speciális műveleti és személyvédelmi tevékenységekre összpontosulnak, míg a készenléti rendőrséghez kerülnek az egységes objektumvédelmi feladatok. 6 közlekedési projektet indítaná el a kormány. A beruházások összköltsége mintegy 48,5 milliárd forint lenne, javarészt uniós forrásból. A projektek között szerepel a Budapest-Bécs-Varsó nagysebességű vasút magyar szakaszának tervezése, valamint elektromos töltőállomások és katonai polgári célú repülőtéri infrastruktúra kialakítása. A jövő évi költségvetést és a klímatörvényt is tárgyalják az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Kármán András pénzügyminiszter emlékeztetett, hogy a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza nyugdíj emelés, sávosan emelik a kis nyugdíjakat. Továbbá emelik az árvaellátást, a rakkantsági és rehabilitációs ellátást, illetve az időskúrok járadékát is. Emellett megteremtik a jogszabályi hátteret ahhoz, hogy minél több vizet meg tudjanak tartani Magyarországon. Szombaton újra látogatható lesz a Sándor Palota. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a koraklasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. Például többet megtudhatnak a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többletjelentéseiről.
2: Rádió Andrit időjárás.
3: Ma sok fátyol felhő érkezik, fölénk így szűrt napsütés várható. Keleten észak-keleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután megélénkülhet az északnyugati szél. Délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék nem várható, 21-26 fok lesz napközben. Szerdán is marad a napos fátyol felhős idő, a hűvös reggel után napközben 21-26 fokot mérhetünk.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
5: Happy hétfő reggel, ez az Antrit reggel október 5-én 7 óra múlt, Fekete Dávid.

0: vagyok, és ugyebár itt van velünk Levi, jó reggelt.
1: Én mit mondjak, milyen hétfő reggel van, jó reggelt.
0: Nem tudom, valamit találj ki.
1: Nagyon szép hétfő reggelt,
0: kívánok. Ez kíván. Nagyon jó volt, köszönjük.
1: Eredeti, ugye? Ennyire futottál.
0: Még korán van. Na és hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben öt ember öt napon át öt témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy volt-e olyan tanáruk, aki példaképpé vált számukra. Mindjárt kezdünk, tartson velünk.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Happy hétfő reggelt, 7 óra múlt 12 perccel október 5-én, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdhetjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük tőlük, hogy volt olyan tanáruk, aki akár példaképpé is vált számukra, vagy legalábbis inspiráció volt. Levi, neked volt valaki?
1: Tesszük ezt egyébként a pedagógusok világnapja alkalmából.
0: Igen.
1: Nekem abszolút volt, szerintem mindenkinek van. Mindenki azt mondja, hogy nem, de egy tanár biztos, hogy van, aki ha észrevétlenül is, de arra terelgette az ember útjait, amerre végül aztán ment is. Úgyhogy szerintem mindenkinek van ilyen tanár, nekem több is van, én jobban voltam a tanáraimmal, van, aki nem ilyen szerencsés, nyilván vannak olyan tanárok is, akik nem olyan közreműködők, együttműködők mindenkivel, de hát ez ilyen.
0: Ez ilyen. De hallgassuk Gizit, hát ha neki volt, vagy nem volt. Nem mondod el, hogy mit kell tudni róla?
1: Giziről. Ja, hát az a helyzet, hogy nem vagyok ebben a, nem ebben a pozícióban szoktam ülni, és egy kicsit meglepő néha, hogy meg kell szólalnom.
0: Ugye?
1: Amikor tudom, hogy nem kell megszólalnom, vagy meg kell szólalnom, és teljesen máshogy van.
0: Na jó, pláne, akkor Gizi.
1: Pláne ez így hétfő reggel. Gizi, azonnal mondom Gizi.
0: Azonnal.
1: Amint megtalálom a listánkban, Gizi, két autizmussal élő kisgyermek édesanyja, munkája és családja mellett a civil szférában is az autizmussal élők segítésének szenteli életét.
0: Na, hallgassuk.
2: Igen, van kettő ember is, aki az én szememben egy példakép és húzóerő, talán a mai napig is, hogyha tanulmányokról van szó, mert az az igazság, hogy én azért nem voltam soha életemben ilyen nagyon kitűnő vagy jó tanuló, ha őszinte lehetek. És a második diplomám megszerzésénél, amikor kezdtem a tanulmányaimat, akkor nem is tudom, talán a második fél évben nagyon megdicsért az egyik tanár az egyik beadandónknál, és ez nekem olyan jól esett, mert hogy korábban talán én nem éltem meg ilyen pozitív értékelést, kiemelést, és ez lelkileg akkora töltetet adott, hogy utána meg annyira igyekeztem, hogy ott abban a tanulmányban hát szerintem majdnem kitűnőre végeztem utána az összes fél évemet, pedig iszonyú nagy energiákat tettem bele, mert nekem így diszlexiásként lényegesen nehezebb amúgy az olvasás és a memorizálás. Úgyhogy azért én ezzel megszenvedtem, illetve hát az utolsó diplomámnál, az autizmus szakirányon, ott pedig aki a témavezetőm volt, Havasi Ágnes, ő hát iszonyú nagy tudással, nagyon nagy segítőkészséggel, nagyon gyors reagálásokkal, ahogy hozzánk állt, ahogy a tananyagot átadta, nekem az annyira pozitív volt, hogy ő nekem azért ilyen nagyon nagy favorit pedagógusként, amúgy az előző tanár, akiről beszéltem, Sós Zsolt is nagyon-nagyon jól adta át a tananyagot, meg hát az autizmus szakirányon, ahol én nagy gyakorlatokat teljesítettem Székesfehérváron, ott mind a kettő gyakorlatvezetőm, hát az ők emberileg is, szakmailag is valami eszméletlen példakép, nagyon örülnék, hogyha én ilyen lehetnék valamikor az életemben, úgyhogy ők nekem nagyon pozitívak, és nagyon nagyon húzóerők és minták az én életemben.
0: No, köszönjük Gizinek.
1: Hát, látod, mondom én, hogy van valaki megdicsér egyszer, és az benne marad az emberben, ha kap egy dicséretet. Pláne, aki esetleg valamilyen tanulási nehézséggel küzd, annak ez különösen ilyen megmarad az életében, és aztán lehet, hogy tök jó emlékekkel marad meg róla.
0: Valószínű, hogy tök jó emlékekkel marad meg, hogyha megdicsérik, és nem úgy van vele, mint én voltam, hogy megdicsérik, tök jó, akkor nem kell vele foglalkozni, mert megy kis újból.
1: Igen, és vannak ilyen tanárok is, sajnos, akik meg ennyire nem ilyen személyesebben fordulnak a diákhoz, hanem hát ahol sokan vannak, ott nehéz is.
0: Nehéz is egyértelmű. No, köszönjük Gizinek, hárman vannak még, mert is technikai problémába ütköztünk, úgyhogy a napi ötösből napi négyes lett, de ettől függetlenül zenélünk, és folytatjuk.
3: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 23 perccel múlt el 7 óra, október 5-én, hétfőn, ez az Antrit reggel, folytatjuk mai napi ötösünket. Gizi már megosztotta velünk, hogy volt-e olyan tanára, aki akár még példaképé is vált számára, és akkor folytassuk gyorsan Máriával. Levi, mit kell tudni Máriáról?
1: Folytassuk a pedagógusok világnapját. Mária nyelvész, aki szeret jókat enni, inni, nem veti meg a kulináris örömöket.
0: Na, hallgassuk!
2: Hát lehet, hogy kiábrándító, amit mondok, de nekem nincsenek, és nem is voltak úgy igazi példaképeim. Valószínű azért, mert nem kerültem annyira közel hozzájuk, mint emberek, mint személyek, nem volt olyan szoros kapcsolat velük, tehát nem ismertem őket olyan mélységében, csak szakmai szempontból tudtam őket értékelni, na úgy már igen, hogy valamilyen szempont, tehát ezért példaképek voltak, csak úgy, hogy példa, mint szakmaiság, mint jó felkészültségben, korrektségben, műveltségben voltak előttem, mint példák, de úgy, mint példakép, minden szempontból úgy nem. És azt nem is említem, hogy emberségesek voltak, mert ez az emberi oldalt, mert én szerintem az természetes, tehát hogyha valaki pedagógus, akkor az emberséges. Tehát inkább a szakmaiságot emelem ki, és nem szeretem ezt a szót, hogy példa. A kép, hanem így példaértékű, amit tettek, és igyekeztek megfelelni a szakmaiságnak, professziónak.
0: No, hát akkor példaképe nem volt, csak szakmaiságban.
1: Hát már így emberileg, igen.
0: Igen.
1: Tehát vannak olyan tanárok, akik azért hozzátesznek a tanórákon kívül is az emberhez, és az életük alapot ad arra, hogy akár példaképek is lehessenek. Meg vannak olyan tanárok, akik nagyon jó szakemberek, de úgy különösebben nem találkozik velük az ember órán kívül, nem olyan közösségi ember, tehát hogy nem ad alapot arra, hogy az embernek ténylegesen esetleg a példaképe legyen. Nekem volt ilyen tanárom, aki megjósolta a tenyeremből, hogy én vízöntő vagyok, és én már 8-ból nagyon elballagnék. És például, jó, ez most egy...
0: Hogy mi? Csoda?
1: Elég hát 8-os ballagás előtt pár nappal volt egy ilyen gyereknap, vagy nem is tudom, hogy mi volt, és én már nagyon el akartam ballagni, de nagyon. Nekem ez már nyűg volt ott az utolsó napok, teljesen. Hát. Már akartam középiskolába menni, új embereket megismerni. És akkor az egyik tanárom mondta, akit nagyon szerettem egyébként, ő mondta, hogy én vízöntő vagyok, ugye, és akkor megnézte a tenyeremet, vagy nem is tudom, hogy hogy volt. Lehet azt mondta, hogy majd legközelebb a tenyeremből is megmondja, hogy mi a szitu. Uh-huh. De azt mondta, hogy vízöntő vagyok, és hogy a folyás, meg a változás, meg ilyenek jellemeznek engem, ezért szeretnék már nagyon, nagyon elmenni.
0: Aha, és az jó élmény?
1: Hogy elküldöd? Egyébként igaza volt, és így visszagondolva tényleg nagyon szerettem volna menni, és lehet, hogy azért, mert most, hogy így néha olvasom én is a horoszkópokat, mint ahogy te is szoktad, így a mai is tök igaz volt rá.
0: Tök igaz volt?
1: Abszolút.
0: Na, örülök neki, hogy betalált.
1: Na, hát szerintem mindenkinél.
0: Reméljük
1: mindenkinél.
0: No, köszönjük Máriának, ketten vannak, még zenélünk és folytatjuk.
3: A Mokit Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Klubrádióban fél 8-kor, október 5-én hétfőn, ez az Antrit reggel, és elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához. Ugye ketten már megosztották velünk, hogy volt olyan tanáruk, aki akár még példaképpé is vált számukra, vagy legalábbis nagyon-nagyon inspiráló volt, és akkor folytassuk Timivel.
1: Na hát Timiről azt kell tudni, hogy imádja az állatokat, kígyót, békát, teknőst, kutyát, macskát, denevért, mindent. Most éppen csak kutyája és macskája van.
0: Na hallgassuk.
2: Nekem középiskolában volt egy osztályfőnököm, akit imádtam. Nagyon-nagyon következetes ember volt, nem is az, hogy engedékeny, hanem nagyon jó humora volt, voltak elvárásai, de közben tudott fegyelmezni, és valahol még szerintem 50x évesen meg volt benne a gyerekkori énje is, és őt imádtam, nagyon-nagyon szerettem, és hát sok évvel később, amikor itt a városban láttam banyatankot cipelni, vagy vonszolni maga után, akkor csomószor volt, hogy fölvettem, hazavittem, és még jókat beszélgettünk, nagyon-nagyon szerettem.
0: Na, egy osztályfőnök.
1: Igen, és ráadásul még sok évvel később is megvan a kapcsolat.
0: Ez olyan kedves, ez egy jó történet.
1: Igen, abszolút, abszolút.
0: No, végül, de nem utolsó sorban, a következzék Gábor.
1: Gábornak a kerékpársport az élete, edzés, az utánpótlást, és ő maga is elindul egy-egy versenyen.
0: Na, hallgassuk.
3: Nekem általános iskolás emlékem az, hogyha valakit meg kellene neveznem, hogy példakép, Tesi tanár, Pista bácsi, hármas suliban. Én azért mondanám őt, mert megvoltak elő lazasága is, ami szerintem a diákokkal való kommunikációban nagyon frankon működött. Egyébként tudott szigorú is lenni, tehát azért, ha mondott valamit, hogy nagyjából tudta mindenki, hogy azt érdemes betartani. Szerintem megfelelő időben, helyen tudta jutalmazni is a diákokat, hogyha tartották magukat az eredeti közte és köztünk lévő megállapodáshoz, és ennek megfelelően én azt gondolom, hogy minden egyes olyan tessi úra, meg ilyen délutáni foglalkozás, meg egyáltalán már csak a folyosón való találkozás is egy pozitív emlék nekem, úgyhogy őt ilyen szempontból lehetne akár példaképnek is nevezni.
0: No, egy tesi tanár.
1: Igen, hát Gábor ugye testnevelés, meg mozgás, úgyhogy valószínűleg nagy hatással volt rá.
0: Így van, köszönjük a napjötös tagjainak a mai közreműködésüket. Szerintem abban már korábban is, korábbi reggelekben is megállapodtunk, hogy a pedagógusok fontosak, és becsüljük meg őket.
1: Neked van ilyened egyébként? Akire felnézel, egy irodalomtanár, vagy aki így a példaképeddé válhatott?
0: Ne.
1: Mielőtt lecsapnánk itt az útinformot?
0: Nem tudom.
1: Nem tudod?
0: Nem tudom. Olyan van, ami inspirált, de hogy példakép, olyan nem biztos.
1: Mármint emberileg, vagy?
0: Tehát emberileg is, példakép. Tehát hogy inspirált.
1: Aha.
0: Ahogy a tananyagról beszélt, vagy ahogy gondolkodott, emberként is adott esetben.
1: Mire gondolhatott
0: példakép, olyan nem hiszem, hogy volt. Ez gyönyörű kérdés az, amire gondolhatott a költő. Ott van, csak ki kell bogarászni.
1: Köszönjük
0: a napjötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleljen, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Kövesi Dáviddal, a nyitrai csoport Szekszárdi Multibrand telephelyének vezetőjével beszélgetek. Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várják ügyfeleiket több márkával, új autók értékesítésével, teljes körű szervizháttérrel és természetesen már Omoda és Jayco modellekkel is. Mennyire új szereplő Magyarországon az Omoda és a Jayco?
5: Az Omoda 2024-ben jelent meg Magyarországon, az Omoda 5-tel, majd 2025 elején érkezett a Jayco is. Fiatal márkákról beszélünk, mégis nagyon gyorsan komoly ismertséget szereztek. Ma már országos kereskedői szervizhálózattal rendelkeznek, és a két márka együttes piaci részesedése is jól mutatja, hogy a magyar vásárlók nyitottak rájuk.
1: Milyen autókat kínálnak jelenleg?
5: Az Omoda 5-tel indultunk, majd érkezett a Jayco 7, azóta pedig folyamatosan bővül a kínálat. Ma már az Omoda 7 és a zászlóshajó Omoda 9, valamint a Jayco 5 is része a palettának. Benzines, full hybrid, plug-in hybrid és tisztán elektromos hajtások közül is lehet választani, októberben pedig érkezik a Jayco 8 is, amely a kínálat legnagyobbika.
1: Mit jelent az Omoda és a Jayco esetében az alap, az extra életérzés?
5: Azt, hogy az ügyfél már a formavilágban, technológiában és felszereltségben is kapjon valami pluszt. Az Omoda és Jayco esetében modern, látványos autókról beszélünk, sok olyan kényelmi és technológiai megoldással, amelyek korábban inkább a magasabb kategóriákra voltak jellemzőek.
1: Egy új márkánál azért fontos kérdés a garancia meg a szerviz háttér. Mit kínálnak ezen a téren?
5: Teljes szerviz és alkatrész háttér áll az autók mögött, az általános gyári garancia 7 év vagy 150 ezer kilométer, a motorra, illetve az elektromos hajtómotorra pedig a feltételek szerint akár 7 év vagy 1 millió kilométeres garancia jár.
1: Hol lehet ezekkel az autókkal személyesen is megismerkedni?
5: Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várjuk az érdeklődőket, érdemes eljönni, megnézni és kipróbálni az autókat, mert szerintem ezek a modellek személyesen tudják igazán megmutatni, mit jelent az Omoda és Jayco által képviselt extra életérzés.
4: Ennyi volt a reklám! Rádió Antrit közlekedés!
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal, de berobbant a zene, Levi, mi a pálya?
1: Kegyetlenül nem csak a zene robbant be, hanem a munkálatok és kaszálási munkálatokat végeznek a 6-os főúton, egészen Dunaszentgyörgytől Bonyhád után a megye határig kell készülni útszűkületre és természetesen a közutasokra. Aztán van még munkálat az M6-os autópályán, itt aszfaltoznak 3 kilométeren keresztül, az M6-M9-es csomópontjánál lezárták az országhatár felé tart oldalt, úgyhogy átterelik a szembe jövő sávba az arra haladókat, csak óvatosan, mert ott ilyenkor egy-egy sávon halad a forgalom. Ezen kívül a Tolna és az M9-es között kaszálnak, tehát arra Bogyiszló fele, úgyhogy ott is útszűkülettel számolhat, de az 55-ös főúton is Pörböly után a megye határtól egészen a Tűr István hídig aszfaltoznak félpályán a lezárás. Itt pedig a városban útépítési munkálatokat végeznek, az 56-os főúton a vasúti kereszteződésben kell figyelni, ott ugye a gyalogátkelő helyet újítják, illetve a Szőlőhegyi körforgalom környékén is építési munkálatok miatt útszűkülettel találkozhat.
0: No, köszi Levi. Egyébként, hogyha Szekszárdra közelítek, akkor látom, hogy a buszpályaudvar környékén van egy kisebb dugó, lehet, hogy az építkezés miatt, de egyébként is ott szokott lenni. Emellett Csatáron is lassan lehet haladni, és igazából egészen Csatártól ide a Bezerédig is hát közepes vagy nagy forgalom van, úgyhogy lassú haladásra számítson. Ennyit nagyjából erről, hogyha lát bármi rendkívül itt, akkor csörögjön a 74-444-444-en. Jó utat kívánunk!
4: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 1, 2, 3, 4. 1 perc múlva lesz 3:48, október 5-én hétfőn, tehát még benne vagyunk abban az időpontban, amikor ugye Vali time lenne, de most Levi van, úgyhogy Levi time van.
1: Levi time van, és levitating.
0: Levitating? Az nem az volt.
1: Nem, az más. Most időjárás.
0: Most időjárás van.
1: Időjárás. 3 fokot mutatnak odakint a hőmérők. Szerintem már azért több van, én legalábbis többet láttam reggel, amikor érkeztem. Derült az égbolt, és nagyjából erre is kell számítani majd a nap folyamán. Délután érkezhetnek felhők, de egyébként ez nem zavarja meg majd a 25 fokot, amit itt maximumnak jósolnak nekünk. Marad tehát az indián nyár, és egészen... Dávid, ne
0: röves! A vénasszonyok nyara?
1: Marad az indián nyár, és egészen, hát majd, hogy nem csütörtökig erre számíthatunk. Mm-hmm. Aztán pénteken majd lehűl a levegő, de az még nagyon messze van. Egyelőre a réteges öltözet a javasolt a reggeli órákban.
0: Így van ez a divat tippünk. Hogyha a pollenjelentésre térek rá, akkor azt látom, hogy a kültéri allergén gombák azok, amelyek problémákat okozhatnak, mert hogy azok sporaszáma országosan extrém szintet is elérhet, úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket. Térjünk még rá az orvosmeteorológiára is, ugye nem lesz ma felettünk front, de a hűvös hideg hajnali reggeli órákban felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok szintén. Aztán a délelőtti melegedés miatt vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés is előfordulhat, a legmelegebb délutáni órákban pedig csökkenhet a koncentrációs képesség, emellett pedig tompaság, fáradékonyság és akár még migrén is jelentkezhet. Nem muszáj, hogy jelentkezzen, nyilvánvaló, de jelentkezhet. Viszont azt is meg kell még adni, hogy a napos idő jó hatással lesz majd hangulatunkra, közérzetünkre, úgyhogy ki lehet menni sétálni egy picit.
1: Egy borzalmas egyébként, nem az, nem az, hogy jó idő lesz, hanem hogy reggel még ilyen hideg van, igen, és az ember nem tudja eldönteni, hogy most akkor mit vegyen fel, én is hoztam magammal kabátot, de valószínűleg szépen elcsomagolom.
0: Igen.
1: És délután még a pulcsit is le kell vennem.
0: Ez pontosan így van.
1: És ez annyira szörnyű, de igen, tényleg.
0: Igen. Sőt, hát múlt héten próbálkoztam vele, hogy majd nem cipelem a pulóveremet és pólóba jövök reggel, hát nem nagyon kellett volna vigyéckedni.
1: Nem, mert Dávid így útközben, és akkor a hallgatók jönnek, Dávid meg jégtáblaként áll az útszélén.
0: Így van, konkrétan majdnem ez történt. No, így készüljön mára, így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk!
2: A Mokes Bencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Hát olyan 2 perc múlva lesz 8 óra, október 5-én hétfőn, ez az Antrit reggel, röviden összegezzük mostani óránkat, a napi 5-ös tagjét kérdezzük arról, hogy volt olyan tanárok, aki akár még példaképpé is vált számukra.
1: Igen, és itt ugye említették többen, hogy igazából szakmailag rendkívül elismerték a teljesítményét a tanárnak, de Mária például mondta, hogy nem volt olyan tanár, aki úgy emberileg példaképpé tudott volna válni számára.
0: Nem is szereti ezt a szót, hogy példakép.
1: Igen.
0: Azt is elmondta.
1: Igen.
0: Többféleképpen köszönjük a napi 5-ös tagjának a közreműködéseket, elengedjük őket, és felkészülünk jó hírek óránkra, hiszen hétfő van, hogyan indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó híren.
1: Rengeteg van.
0: Hát bizonyám, most mind a ketten készültünk, úgyhogy a hagyományos hírek után jönnek majd a jó hírek, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által

0: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
1: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Utólagosan 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást. Szupergyors vasútvonal kötheti össze Budapestet Nyugat-Európával. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Utólagosan 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter elmondta, az első 50 000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 000-et pedig november 30-áig a többi jogosulttal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. Szupergyors vasútvonal kötheti össze Budapestet Nyugat-Európával. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, három kiemelt vasúti fejlesztéssel pályázik Magyarország uniós forrásokra. A tervek között szerepel az új Gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése, valamint a Budapest-Győr nagysebességű vasútvonal engedélyezési tervezése. Amint egy 31 milliárd forintos Gubacsi híd kivitelezése hamarosan elindulhat. Jelentősen átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. A csak akkumulátorra pályázóknál 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkentik a maximális támogatást, és ez azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A teljes 105 milliárd forintos keretet ugyanakkor megtartják, az alacsonyabb támogatásokból felszabaduló összegből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be. Mellrák prevenciós mobilprogramot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben a Mellrák elleni küzdelem hónapjában. Az ingyenes, egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretetszolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pacienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. Több leállás is jön az OTP banknál októberben. 11-én, 18-án és 25-én a hajnali órákban nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások, így az EBIZ szolgáltatás, az elektrorendszer, a vámpénztárrendszer, a webshop, illetve az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása sem. Jövő januártól Kaliforniában betiltják a gyermekházasságot, amely 32 amerikai államban még ma is legális. Kaliforniában mostanáig mindössze szülői engedélyre és egy bíró aláírására volt szükség egy gyermekházasság megkötéséhez. 2018-ig csak nem 300 000 18 év alatti kiskorú kötött legális házasságot az Egyesült Államokban, köztük 10 éves gyermekek is.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Ma gyengén vagy változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 21 és 25 fok között alakul, de északkeleten kissé hűvösebb lesz. Holnap is napos idő várható csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délután 21-25 fok várható. Szerdán folytatódik a napos fátyol felhős száraz idő, 21-26 fokkal napközben.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu
2: Rádió Antrit.

0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, október 5-én 8 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és ugye bár itt van velünk Levi is, jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt, szép jó reggelt.
0: Na hát, és mivel hétfő van, hogyan indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel, úgyhogy jó hírek óránk mindjárt indul, ne menjen sehova.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Egy perc múlva lesz, 4.9. október 5-én hétfőn, ez az Antrit reggel, és hát akkor kezdjük meg jó hírek óránkat, hiszen hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa jó hírrel.
1: Kezdet? Jó hír, hogy hétfő van.
0: Az remek hír.
1: Miért egy újabb hetet kezdünk ilyenkor, amit félbehagytunk esetleg, azt akkor lehet folytatni.
0: Nem? Jó.
1: El lehet kezdeni. Ez olyan, mint egy ilyen rezet az emberi.
0: Igen?
1: Nem?
0: Hát nem tudom.
1: Jó, még hétfő van, még ezt nem így éljük meg, de majd a hét másik felében már így fogjuk megélni.
0: Kezdjem én? Gondolod, hogy úgy éljük meg? Kezdte szerintem, igen.
1: No, hát én nekem az egyik jó hírem, ami szerintem egy szuper jó hír lehet, hogy Szegeden megnyílt a második hibrid ilyen üzletbolt.
0: Aha.
1: Ami egyrészt szerintem azért jó, meg itt a már mutatott statisztikák alapján, ez egy ilyen félautomata üzletet kell elképzelni, hogyha még nem hallott volna róla. Napközben sürögnek, forognak benne a dolgozók, és amikor lehúzzák a rolót, akkor nem húzzák le a rolót teljesen, be lehet alatta csusszanni.
0: Igen.
1: Ez a lényeg. Tehát egy applikációval be lehet menni akkor is, amikor már úgymond zárva van a bolt, nincs bent senki, és akkor természetesen ilyen mesterséges intelligencia alapon, ha az ember leemel egy terméket a polcról, akkor azt regisztrálja a kosárba, és a végén lehet fizetni, és ez többek között szerintem azért is jó, mert akár az olyan kis települések, ahol már a hagyományos boltok nem feltétlenül tudják magukat fenntartani, és mondjuk munkaerő hiányában is egy vagy két főt is nehéz foglalkoztatni, ott tök jó lehet egy ilyen megoldás, ahol hibridként üzemel egy ilyen bolt, és akkor nem kell elutazni a kis településeken élőknek egy nagyobb településre, hogy bevásároljanak, és mégsem.
0: De szerintem nem éjszaka intézik a nagy bevásárlást a kis településen élők.
1: Nem éjszaka, de mondjuk lehet, meg lehet csinálni, hogy nem tudom, 4 órában van egy emberke, aki ott tesz-vesz pénztáros, meg esetleg pakol, meg ilyesmi, és a többi órában mellette meg lehet vásárolni simán, úgyhogy ott nem kell úgy az embert foglalkoztatni, hogy esetlegesen még képbe kerüljön az üzlet bezárásának a lehetősége is, vagy a költségek miatt, vagy azért, mert nincs munkaerő, vagy és stb. Szóval szerintem tök jó hír, hogy megyünk egy ilyen irányba is, hogy megjelenik nem csak a teljesen automatizált bolt, hanem már az ilyen hibrid megoldások is.
0: Akkor ezek szerint sikerült kiküszöbölni azokat a problémákat, amik felmerültek az
1: Mire
0: első
1: gondolsz?
0: Boltnál. Hát volt belőle balhé, hogy
1: kicsusszanások,
0: lopások, bent alvások, meg ilyenek voltak.
1: Énekre nem hallottam egyébként.
0: Hát amikor az első megnyílt Szegeden, akkor beszéltünk ugye róla, utána meg akkor beszéltünk róla itt a reggelben is, amikor jöttek a hírek, hogy hát lehet, hogy biztonsági ott mégis kéne foglalkoztatni éjszaka is.
1: Hát igen, de még mindig jobb, mint hogyha nem tudom, nem lehetne bemenni. Tehát még mindig, hogyha éjszaka az ember beszeretne menni, és egy Szeged méretű városról beszélünk, azért éjszaka is akár az ember megkíván valamit, és elmegy vásárolni, mert éppen nincs otthon dolog, az egy tök jó. Ez szerintem még akár itt Szexhelyen is működne.
0: Talán működhet, majd meglátjuk, hogy eljönnek-e ide. Most viszont zenélünk, aztán pedig folytatjuk. Csupa-csupa jó hírrel.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 8.24, kor október 5-én, hétfőn ez az Antrit reggel. Folytatjuk jó hírek óránkat, hiszen hogyan indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel. És akkor most mondok én egyet.
1: Na, hát kérlek.
0: Egy gorilla történelmet írt a Kongói Demokratikus Köztársaságban.
1: Dr. Kongóban,
0: így van. Mert hogy a természetvédők bejelentették, hogy az egyik első a vadonba visszatelepített keleti síkvidéki gorilla, hát szült egyet a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A szülés nem csak azt bizonyítja, hogy a gorillák rehabilitációja sikeres lehet, hanem hát hozzájárul a nemzeti parkban élő súlyosan a veszélyeztetett főemlősök kicsike elszigetett populációjának a megerősítéséhez is.
1: Ezek az állatos hírek egyébként tök jók, mert ezek mindig vannak.
0: Igen.
1: És ezekre mindig el lehet egy kicsit így bazsajogni. Jaj, de jó, de cukik, nem?
0: Igen. Az anyagorillát, Lulingut 18 hónapos korában mentették ki az illegális vadállatkereskedelemből, és egy menhelyen nevelték fel. 2024-ben három másik gorillával együtt visszatelepítették az esőerdőbe, és idén májusban megszülte a kicsikét, derült ki a héten.
1: Na, és de azt tudjuk, hogy milyen körülmények között, mármint, hogy emberi megfigyelés alatt álltak-e, vagy csak így egyszer csak látták őket, hogy most már többen mennek.
0: Ez nem derül
1: ki. Több gorilla megy, a család megy a szomszédokhoz, és többen vannak, mint a múlt héten, vagy hogy derült ez ki?
0: Ez nem derül ki, hogy hogy derült ki. Viszont azt azért fontos lehet tudni, hogy a keleti síksági gorillák a Kongói Demokratikus Köztársaság trópusi erdeiben őshonosak, de élő helyük a fegyveres konfliktusok miatt nyilván az erdőirtás és a bányászat miatt egyre csökken. A becslések szerint a populáció 77%-a eltűnt 94 óta.
1: Hát akkor most itt az ideje fölfelé ívelni. Mint ahogy így a bogongmolyoknak Ausztráliában.
0: Miknek?
1: Bogongmoly. Tömegesen térnek vissza Ausztráliába.
0: Ezek mik?
1: Hát molyok.
0: Molyok.
1: Veszélyeztetett molyok, így van.
0: Ez nagyon jó.
1: Drasztikusan visszaesett a számuk, és most hatalmas rajokban jelentek meg.
0: És ennek örülnünk kell?
1: Természetesen, hát helyreáll az állomány, a kutatók szerint ez az elmúlt évekből az egyik legjobb hír.
0: Igen?
1: Hát, és
0: jó, tudom, bár most egy gorilla ott van, az minket nem zavar, de azért...
1: Miért a molyok? Hát a molyok? Ausztráliában?
0: Hát jó, most Ausztráliában, de hát át tudnak repülni.
1: Miért a gorilla is át tud mászni?
0: Mászik.
1: Hát nem.
0: Kongóból?
1: Kongóból. Fölmászik. Hát jön a Izraelen keresztül, ott jön, megkerüli a Fekete-tengert.
0: Ja.
1: Boszporuszi szorosan át, aha, megy a hídon.
0: Aha.
1: Elolvassa, hogy most ez már Európa.
0: Igen. És ott megáll egy picit, elgondolkodik.
1: Igen, és itt is van. Tehát, hogy igazából ez is egy tök jó. Ezek az állatos hírek, ezek nekem nagyon tetszenek.
0: Ezek jók, mert egyrészt ott van, hogy azért valami mégiscsak javul, helyre áll, talán.
1: Fogjuk rá.
0: Vagy valami elindult legalábbis. És hát lehet neki örülni. Van-e még valami híred?
1: Víz alatti napernyőkkel védik a korallokat. Ez is kutató. Ez nem brit tudósok, de... Ugye a korallok nagy hőterhelést, meg napsugárzást kapnak ugye itt a tengeri hőhullámok idején, és árnyékolással csökkentenék az őket érő káros ilyen napsugárzást, úgyhogy víz alatti napernyőkkel próbálják őket védeni. Ez is egy jó hír lehet esetleg.
0: Igen, a korallokról is többször beszéltünk már itt a jó hírek órában, hogy azért elkezdődött.
1: Vigyázni kell rájuk, igen.
0: Igen, ott is valami rehabilitáció megindult talán. No, hát azért vannak még jó híreink.
1: Rengeteg.
0: Ajajaj. Na jó, például az egészséges öregedésről is van egy jó hír, meg a kihirdetik az alternatív Nobel-díjat is, nem tudja, nyerteseket is, úgyhogy...
1: Valami ingyenes marad.
0: Valami ingyenes,
1: ohó,
0: hát ez mindig jó ír, ha valami ingyen van,
1: amilyen
0: árérzékenyek vagyunk. Szóval zenélünk és folytatjuk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben. Ha szombat, akkor svéd asztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svéd asztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
1: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. A Mokit Fencei és a tegnap slágerei.
9: Ez az Andrit reggel.

0: 8 óra múlt 38 perccel október 5-én hétfőn, ez az Antit reggel, folytatjuk mai jó hírek óránkat, hiszen hogyan indulhatna jobban a hét, mint a csupa-csupa jó hírrel, már egy párat azért átbeszéltünk, és akkor most térjünk rá arra, hogy mi az, ami ingyen marad.
1: Mi az, ami ingyenes marad?
0: Uha.
1: No, hát egy ilyen hírbe botlottam bele, hogy Nagy-Britannia megtartja az ingyenes belépést a nemzeti múzeumokba. Elsősorban azoknak jó, akik esetleg készültek egy londoni kiruccanásra, mert hogy a brit kormány megerősítette, 25 éve van egy ilyen rendszerük, és számos nemzeti múzeum ingyenesen látogatható, a londoni nagy múzeumok például, úgyhogy ez egy pénztárcától függetlenül bárki számára egy tökéletes lehetőség arra, hogy kulturálódjon egy picit, ráadásul ugye tudjuk, hogy Londonban a világ legnagyobb múzeumai vannak. Úgyhogy ezek mind-mind ingyenesek maradnak. És ez tök jó hír szerintem.
0: Igen, ez egy jó hír. Van még?
1: Te neked?
0: Nekem? Hát kihirdetik az alternatív Nobel-díj nyerteseit.
1: Az négy, mit akar?
0: Mindjárt mondom. Négy olyan személy és szervezet kapta meg az alternatív Nobel-díjat, akik az autoriter uralommal, a patriarchális erőszakkal és az ellenőrizetlen mesterséges intelligencia fejlesztéssel szállnak szembe.
1: Köszönjük, Dávid, reggel van. Akkor a következő jó hírünk. Nem, valamit mondj még erről, mert ezt így elsőre
0: a Right Livelihood Award néven ismert díj azokat tünteti ki, akik ellenállást tanúsítanak az embereket a társadalom peremére szorító rendszerekkel szemben.
1: Ó, értem. Tehát akkor a ilyen alulsipkások is jöhetnek, nem?
0: Nem.
1: Nem.
0: Miért? Hogy jöhetnének?
1: Hát, mert hogy sugárzás, meg mit tudom én, és alulsipkával kérdődik.
0: Nem, egyébként az idei díjazottak mindegyike nő volt.
1: Na, hát gratulálom.
0: Vagy nők által vezetett szervezet.
1: Tapsoljunk meg nekik egyet.
0: Tapsoljunk nekik egyet?
1: Légy.
0: Majd, hogyha megcsinálod itt a gyors gombjaimat egyszer, akkor majd tapsolunk. Volt már olyan. No, van-e neked valami jó híred még?
1: Nekem még jó hírem? Hát van itt egy... Ugye a rekordszámú fotó érkezett a legviccesebb állatfotó versenyre. Ez szerintem tök érdemes, pláne így hétfőn megnézni ezeket a fotókat, hogy mik érkeztek. A kedvencem a mókus feltartott kézzel, tele szájában, meg a mindenféle jóság, amit eszik, és nem csináltam semmit körülbelül. Érdemes megnézni, mert ez hétfőn szerintem szuperül tudja indítani a hetet.
0: Az már egyszer biztos. No, újabb adag jó hírem vagyunk túl, van még egy pár. Zenélünk, aztán folytatjuk.
2: És a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 3-4-9 is elmúlt már 2 perccel október 5-én hétfőn. Ez az Antrit reggel. Folytatjuk jó hírek óránkat. Azért most már tényleg rengeteg jó hírről szót ejtettünk. Van-e még valami a tarsolyodban, Levi?
1: Ja, természetesen, hogy van. Ráadásul szekszárdi, mert hogy okosabbá teszik az energiafelhasználást a szekszárdi önkormányzat épületeiben. Uh-huh. Több mint 400 érzékelő segít majd spórolni Szekszárdon, és mivel hát ugye a közösből van a dolog, ezért nyilván ez nekünk is jó. Uh-huh. Vagy nem ilyen jó gondolom?
0: De jó gondolom.
1: Ugye vissza nem térítendő uniós támogatást nyert Szekszárd, és így az energiahatékonyságot igyekeznek majd növelni, úgyhogy akár több millió forintos megtakarítás is elérhető havonta, úgyhogy ezért lehet egy jó hír. Nyilván itt a szabályozással lehet elsősorban a legtöbbet nyerni, a fogyasztás szabályozásával. Például, ahol éppen nem használnak egy termet, azt nem muszáj kifűteni. Uh-huh. Ott a régi rendszerekben meg lehet, hogy még egységesen mindenhol fűtenének. Uh-huh. Úgyhogy ezzel tök jól lehet spórolni.
0: Hát meg innen is tudják, hogy akkor hova lehet még plusz, nem tudom, napelemeket, meg a satöbbiket telepíteni.
1: Abszolút, ez tök jó.
0: Erről beszámoltunk egyébként ugye a hírekben is már, hogy történt egy ilyen, vagy történik egy ilyen, és akkor ez egy jó hír.
1: Igen.
0: Jó hír.
1: Van neked is?
0: Hát, vagy valami van.
1: Na.
0: Valami van. Minden eddiginél több ország fogad el jogszabályokat az életkoron alapuló diszkrimináció elleni védelemre, az idősek gondozásának erősítésére és az idősek számára barátságos környezet kialakítására.
1: Igen, most volt az idősek világnapja.
0: Így van.
1: És akkor ehhez kapcsolódóan több ilyen jogszabály meg hasonló kezdeményezés megjelent.
0: Hát nem most jelent meg, hanem az ENSZ-nek a jelentése jelent meg, amely megállapította, hogy világszerte valódi előrelépés történt annak biztosítása érdekében, hogy az idősek egészségesebbek, kényelmesebb körülmények között éljenek, és nagyobb láthatóságot élvezzenek a társadalomban.
1: Na, hát akkor ez is egy nagyobb szeretet kap a figyelemből.
0: Így van, és ez fontos, hogy az időseket megbecsüljük, ne csak idősek napja, hanem amúgy is.
1: Igen. Nekem van még egy jó hírem.
0: Van még egy jó hírem?
1: Elmondhatom?
0: Na, hát, egyefene.
1: Na, elmondom egyébként, hogy ha az előző órára is kicsit visszakanyarodunk, még jó, hogy itt ülök, hát ez jó hírnek számít, mert egyébként történelmi és testnevelés szakos tanárnak készültem. Egy darabig. Úgyhogy lehet, hogy jó hír a nebulóknak, hogy most éppen nem testnevelés órát tartottam az elmúlt 45 percben, meg akár jó hír lehet, hogy itt ülök, de nem ez a jó hírem egyébként, hanem hogy a Semmelweis Egyetem a világ 250 legjobb egyeteme között van a legújabb ranglistán, a Times Higher Education rangsorában, amik természetesen megjelenik a tapsot, így van. Ami egyrésztről azért jó, mert nem csak egy egyszerű általános egyetemről van szó, hanem ugye a Semmelweis egy orvostudományi egyetem, és ez nemzetközileg is egy komoly siker az egészségügyi orvostudományi intézmények körében is, meg hát úgy amúgy is.
0: Így van, úgyhogy szerintem kiveséztük a jó híreket.
1: Abszolút.
0: A végletekig, úgyhogy zenélünk, aztán pedig összegzünk, maradjon velünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 2 perc múlva 9 óra lesz, október 5-én hétfőn, ez az Antrit reggel, és hát kifutunk az időből, mert kicsit túlbeszéltük magunkat.
1: Egy icipicit.
0: Ebben az órában, de hát annyi jó hír volt, hogy muszáj volt.
1: Hát egyértelműen hétfőn hogy lehet jobban indítani a hetet, mint jó hírekkel?
0: Mint csupa-csupa jó hírrel. Így van, viszont ennyi fért bele. Köszi Levi, hogy itt voltál, majd várunk vissza 10 után.
1: Így van, 10 órától jövök, addig is szép napot.
0: Csá-csá. Mert hogy a folytatásban Berlinger Attila szexer polgármestere érkezik, hiszen közgyűlés volt a múlt héten, átbeszéljük a fontosabb eseményeket, döntéseket, úgyhogy a hírek után kezdünk, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériában.
5: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás, songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
6: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
7: Csúcs technológia Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológ

0: Gordiusz nyílás záró új helyen Szekszárdon a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusznyilászáró.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Meg kell fontolni az árréstop kivezetését a miniszterelnök szerint. Feljelentést tett a miniszterelnökség az alapjogokért központ ügyében. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Meg kell fontolni az árréstop kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, mondta Magyar Péter miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. A kormányfő kiemelte, az árréstopot azért vezette be az előző kormány, hogy kevésbé dráguljanak az élelmiszerek, de azt eredményezte, hogy tönkre mennek az agrárium szereplői és a kisboltok is. A kormány legnagyobb feladatának nevezte a költségvetés stabilizálását, és hosszú távú stratégiát ígérte az almatermesztés jövőjének biztosításáért. Feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a miniszterelnökség az alapjogokért központot működtető cég állami támogatásának vizsgálata után. A tárca szerint felvetődhet a költségvetési csalás és a hűtlen kezelés gyanúja. A Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. 2021 és 2024 között összesen 410 millió forint állami támogatást kapott. Az alapjogokért központ visszautasította, hogy jogszabályt sértett volna. A Duna csökkenő vízállása ellenére most nem fenyegeti a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőművet, írta a miniszterelnök. Magyar Péter azt is közölte, hogy az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a fenékküszöbnek köszönhetően is megfelelő az erőmű teljesítménye. 160 új alacsonypadlós elővárosi autóbusszal bővülhet a Volánbusz jármű parkja egy korábbi keretszerződés újranyitásával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ennek során kiderül, hogy az Iveco és a Setra közül melyik szállító nyeri majd el a beszerzést. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi a héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsődefejlesztési és korszerűsítési igényeiket. A felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyi igények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma sok fátyol felhő érkezik, fölénk így szűrt napsütés várható. Keleten észak-keleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután megélénkülhet az északnyugati szél. Délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék nem várható, 21-26 fok lesz napközben. Szerdán is marad a napos fátyol felhős idő, a hűvös reggel után napközben 21-26 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Epi hétfő reggel, ez az Antrit reggel, október 5-én 9 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok. A folytatásban pedig érkezik majd Berlinger Attila Szekszár polgármestere a stúdióba, hiszen közgyűlés volt múlt héten. Mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrit reggel, és itt ül már velem szemben Berlinger Attila Szekszár polgármestere. Jó reggelt!
1: Szép jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió valamennyi hallgatóját.
0: Na hát múlt héten volt közgyűlés, ami hát rengeteg napi rendi pont volt. Mik voltak a legfontosabbak talán?
1: Azzal kezdeném talán, hogy ugye hagyományosan egy hosszabb nyári szünet után, szeptember végén, most tényleg szinte az utolsó napokban zajlott a város rendes közgyűlése, és hát több mint 30 napi rendet tárgyaltunk. Kezdeném talán egy picikét a szárazabb tényekkel vagy adatokkal. Egy jó ideje az önkormányzat negyedévenként beszámolót kér a saját gazdasági társaságainak a pénzügyi helyzetéről, gazdasági állapotáról. Most itt a szeptember végi közgyűlésünkön a második féléves, pontosabban az első és a második negyedévnek a pénzügyi jelentése és üzleti beszámolóját hallgattuk meg a cégektől. Általánosságban szeretnék csak beszélni, hiszen elég hosszú időt venne igénybe mindegyiket részletesen elemezni. Először is tudni kell, ugye, hogy ez egy köztes állapot, ez nem egy klasszikus mérlegbeszámoló, hiszen az mindig egy év május végén az előző évi gazdasági eredmény tárgyalja. Itt most ugye, ahogy említettem, az első két negyed évnek az adatait néztük. Nagyjából a cégeink működése azt gondolom rendben folyik. Természetesen vannak különbségek. Itt most egy pillanatra talán a diákétkeztetés és a közétkeztetési KFT-vel volt, úgy gondolom, egy hosszabb egyeztetésünk, ahol felkértünk egy külső szakmai céget, szakembereket, hogy segítsenek egy kicsikét a mostani megváltozott világban, egy kicsit a piaci réseket talán jobban megtalálva, illetve egyfajta kiadáscsökkentés, bevétel, növekedést eredményező tevékenységbe segítséget nyújtani, úgyhogy itt igazgatóúrral és ezzel a szakmai segítő céggel most októberben egy nagyon gyors vizsgálat, egy nagyon gyors elemzés folyik, amelynek az eredménye remélem a cég pozitív eredményéhez majd sokat hozzá fog segíteni. Fontos és erre a közgyűlésre tervezett döntést is meg tudtunk hozni. Az I. Jezsula könyvtár igazgatói pályázatára beérkezett szakmai anyagból Liphauser János igazgató úr megbízására kerül sor a következő években, és igazgató úr egy nagyon komoly szakmai anyagot tett le, és hát ugye a több évtizedes tapasztalatai természetesen nagyon sokat számítanak. 3 évre bízta meg képviselőtestületünk igazgató urat a könyvtár irányításával. Az is elhangzott a döntés kihirdetése során, illetve a napirend tárgyalása során, hogy most már több mint egy év, már lassan 2 év tapasztalatával is rendelkezik a könyvtár, amióta a tudásközpontba átköltöztek. Itt nyíltan beszéltünk arról, hogy volt egy előzetes kisebb, hát félelem, aggodalom, hogy ugye egy ilyen hatalmas tér milyen rezsiköltséggel, milyen közüzemi díjakkal fog járni, de szerencsére most már jó ideje működik a napelemes rendszer. A levéltárral sikerült most már, mert ugye ők igazából a könyvtár mellett nem csak az épületnek a használói, hanem igazából ők rendelkeznek a vagyonkezelő joggal, tehát mi, mint önkormányzat velük állunk közös szerződésbe, és itt a közös tereknek a rezsiköltsége, rezsidíjainak a felosztása egy hosszas tárgyalás folyamat végén úgy néz ki, most már megnyugtatóan zárul, tehát minden olyan akadály remélhetőleg elhárul, amely nagyon nagy költséget jelentett volna. Igazgató úr kiváló szakmai munkáját pedig akkor a következő 3 évben is az önkormányzatunk részéről biztosítottuk. Volt még több olyan részletesen megtárgyalt napirend, amely többek között a Sötétvölgyi tábor kapcsán a Fandobori gyermektábor későbbi sorsát is elindított egy irányba. Itt született egy olyan döntés, hogy meglévő értékbecslés alapján, illetve felújítási javaslatok alapján milyen irányba haladjon a következő évekbe a város. Nincsen még teljesen eldöntött tény, de a közülés hozott egy határozatot, hogy akár értékesíteni is lehetne ezt a gyermektábort, amennyiben nem találunk a következő időszakban olyan állami forrás, pályázati forrást, amiből sok-sok 100 millió forintot felhasználva újra lehetne építeni ezt a tábor, de ez egy olyan komplex téma, amelyről egy későbbi adásban szívesen részletesen is beszámolunk.
0: No hát akkor zenélünk szerintem, hogy ülepedjenek az információk, aztán pedig folytatjuk, maradjon velünk.
2: A Ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antwi reggel, és folytatjuk beszélgetésünket Berlinger Attilával, Szekszárd polgármesterével. Múlt héten volt közgyűlés, rengeteg napirendi ponttal, erről beszéltünk az imént, de hát szóba került az Augustház is. Erről mit lehet tudni?
1: Mindannyian, akik itt élünk a városba, aggodalommal követjük már egy jó ideje a város egyik legszebb történelmi kulturális épületének, ami pontosabban annak az állagának a folyamatos romlását. Az is köztudott dolog, hogy egy jó másfél évvel ezelőtt minisztériummal közösen született egy olyan döntés, amelyben az építési és közlekedési minisztérium vállalta ennek az épületnek a teljes rekonstrukcióját, és az ezzel kapcsolatos szakmai munka az elmúlt évben igen nagy energiákat felhasználva el is indult. Itt tudni kell azt, hogy ennek az épületnek először is a régészeti és műemlékvédelmi előírások alapján egy nagyon komoly építészeti feltárása zajlott. Ez az anyag elkészült, ott van a minisztérium asztalán, ami egyértelműen megállapítja, hogy itt ennek a több mint egy évszázados épületnek, lassan már másfél évszázadot is ugye megél az épületnek különböző szárnyai, megélnek, olyan nagymértékű beavatkozás szükséges, amelyet természetesen csak egy minisztériumi forrás tud biztosítani. De hát, ahogy kezdtem a mondókámat, mindannyian, akik itt élünk, látjuk, hogy ettől függetlenül ugyennek az épületnek az állaga romlik, az előző hetekben is látható volt, hogy többször kisebb-nagyobb mértékben lehullott a vakolat, homologzati részen is egyre nagyobb sérülések keletkeznek. Éppen ezért a tankerületi központtal, amely ugye a szexuális iskolák intézmények fenntartója, és így a Liszt Ferenc zeneiskolának is ugyanúgy a fenntartója, illetve mint az épület tulajdonosával, amely továbbra is az önkormányzat, és a többi más tulajdonos társal, hiszen ez egy társasház, szexuális vagyonkezelő Kft-vel, illetve a magyar állam is bizonyos részekbe tulajdonos. Ezért ennek az egész épületnek az lenne a teljesen jó és logikus tovább gondolása, hogyha jelenleg azok a kisebb üzlethelységek, amelyek most éppen üresek is, de a magyar állam tulajdonában vannak évtizedek óta, egy vagyonkezelői szerződése átkerüljenek az önkormányzat tulajdonába, hogy a minisztérium is egy tulajdonossal tudja a következő években a nagy felújítást lebonyolítani. Erre megszületett a döntés, tehát kérni fogjuk a magyar államtól, hogy a jelenleg is használaton kívüli néhány korábbi üzlethelységet adja át vagyonkezelésre városunknak, és akkor remélhetőleg a következő hónapokban mindmáron az új minisztériumi szakemberekkel folytatódhat ennek a projektnek a sorsa. De van még egy olyan plusz információ is, amely igazából a közgyűlési előterjesztés nem tartalmazta, ettől függetlenül mi felelősnek gondoljuk saját magunkat is, a tankerület is így gondolja, abban az irányban, hogy azért egy állagmegóvást akkor is kellene végezni, úgyhogy a következő napokban a műemlékvédelemmel, főépítészasszonnyal, tankerülettel közösen már történt egy felmérés, hogy mivel lehetne a legszükségesebb homologzatjavításokat, homologzati festést, burkolatjavítást elvégezni, de hát ugye a műemlékvédelem szakmai meglátása és szakmai engedély nélkül nem lehet csak felvonulni oda egy brigádnak holnaptól festő létrán, ezt mindenkinek tudomásul kell venni, illetve be kell tartani az ilyen irány jogszabályokat, de én nagyon remélem, hogy mivel már ennek az épületnek a régészeti feltárása és a felújítási szakmai terve már készen van, ez remélhetőleg nem kell egy újabb eljárást maga után vonjon újra műemlékvédeleme, hanem az alapján kisebb szakmai segítséggel, milyen típusú festéket lehet használni, milyen műemlékvédelemhez szükséges vakolatot lehet elhelyezni, hogy olyan céget találjunk, amely hát ez most egy kisebb méretű beavatkozással mégiscsak a jellegi állapotot szebbé tudná varázsolni.
0: Na hát nem egyszerű. A probléma az egyszer biztos. Reméljük, hogy azért minden a helyére kerül. Zenélünk és folytatjuk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antics reggel, folytatjuk beszélgetésünket Berlinger Attilával, Szekszár polgármesterével. A közgyűlést most egy picit hagyjuk, és beszéljünk inkább egy kicsit lazább témáról, például mondjuk a születinapokról, ami hát itt volt, és szerintem mindenki láthatta, hogy nagyon jól sikerült.
1: Hát alig néhány hete, hogy lezajlott a város legnagyobb kulturális művészeti bor gasztronómiai eseménye. Ahogy ott is elmondtuk, meg ugye előzetes sajtótájékoztatón azóta is megjelent ugye tudósításokba, az egyik legfontosabb dolog, hogy az időjárás velünk volt. A Jóisten, amikor kegyes hozzánk, az egy biztos, hogy már fél siker, mind a 4 nap a fesztivál során nagyon szép idő fogadta a helyieket és az idelátogatókat. Több olyan esemény is történt, amire nagyon büszkék vagyunk. Sikerült megdönteni a rekordot a magyarországi születi felvonulások terén. Egy olyan létszámmal, több mint 3100 részvevővel zajlott az idei felvonulás, ami azt gondolom, hogy igazi büszkeséget jelent a városnak, hiszen országvilág előtt bemutatkozhatnak a mi iskoláink, hagyományőrző csoportjaink, az országból minden évben ide érkeznek a borrendek, egyre több intézmény, sportegyesület és magánkezdeményezés is, illetve zenekarok, díszes jelmezbe öltözött csoportok is színesítik ezt a felvonulást. Most már vannak olyan információk is, hogy több nagy szponzorcég is gondolkodik azon, hogy hát ez számukra is egy olyan nagy büszkeség, hogy lehet, hogy jövőre a több nagy szekszádi cég is külön felvonulást, illetve nem külön, hanem ennek a felvonulásnak a menetén belül egy külön részt szeretne képviselni. Senki ne gondolja túl, tehát nem a régi május elsejei, hogy is mondjam, muszájból jönnének ezek a felkérések, hanem ezt ők saját maguk kezdeményezik, úgyhogy lehet, hogy ezt a rekordot következő évben is folytathatjuk. Azt gondolom, a programok, mint általában minden évben megtalálták a helyüket, mindenki a kedvére, ízlésének megfelelő programelemekből válogathat. Ez így képez egy egységes egészet. Tehát itt a kulturális hagyományok, a tradíció, a kiváló borok, fantasztikus ételek mellett ugyanúgy szerepe van a kirakodóvásárnak, helyi környékbeli kézműves termékek bemutatójának, a vidámparknak, a nagyon sok kísérő rendezvénynek, színházi produkcióknak, néptánc találkozóknak, akár a Szekszárde szüret táncos párja választásnak, ami mind-mind az itt élőknek, az itt élő családoknak, közösségeknek nagyon sokat jelent. Ahogy szoktuk mondani, ilyenkor Szekszárd mindig a legszebb arcát mutatja.
0: És hát nem csak születi napok voltak, hanem autómentes nap is.
1: Igen?
0: Néhány hete?
1: Igen, hát a születi napokat követő héten, ugye zajlik általában mindig szeptember utolsó hete felé az Európai Mobilitás Hete, amelyhez Szekszárd is hosszú-hosszú évek óta, talán már évtizedek óta is csatlakozik. Ebben az évben egy közös összefogás révén a Szekszárdi Zöldtárs Alapítvány és a Sportközpont Nonprofit Kft-nk, ugye a saját cégünk közös szervezésében tudott megvalósulni egy nagyon jó hangulatú kis kerékpáros verseny, illetve nem is verseny, hanem egy kerékpáros menet egy 5 vagy 10 kilométeres szakaszon igen népes csapattal indult el az Energiapark rajthelyéről, ugye a most éppen felújítás alatt lévő talán legnagyobb játszóterünkről, egy nagyon klassz iskolásokból, gyermekekből, szülőkből álló kerékpáros menet. Ezúton is nagyon köszönöm a szervezőknek, illetve hát magának a rendőrségnek, polgárőröknek a segítséget. A teljes útszakasz biztosítása megvolt. A belvárost tudtuk körbe kerékpározni, nagy örömömre én is részt tudtam venni ezen kislányommal. És utána pedig egy olyan játékos vetékedő, kressz, teszt és több minden más érdekes dolog várt a gyerekeket. Megint csak köszönöm tényleg mind a Zöldtársnak, mind a Sportközpontnak, hogy ezt összeállították szakmailag. Én remélem, hogy ez a nap természetesen nem arról szól, hogy ilyenkor valamennyi autót, járművet ki akar tiltani az ember a város közterület elől, hanem sokkal inkább az egészséges életmódra, a szabadidő értelmes eltöltésére, a mozgásra hívjuk fel a figyelmet, hogy igenis, amikor csak lehetőségünk van, gyermekeinkkel, családunkkal, barátainkkal kerekedjünk fel, a kerékpár az különösen alkalmas sport az egészség megőrzésére. Amilyen időjárásunk van, azt hiszem mindenki látja, hogy milyen mértékben reneszánszát éli a kerékpár, a kerékpározás szabadidős tevékenységként, és ezt a városunk minden évben örömmel támogatja.
0: És ha már kerékpár, akkor van egy olyan, hogy Hegyen-Völgyön program.
1: Egy ehhez kapcsolódó pályázati program is, illetve hát ezzel összefüggésben van egy olyan pályázati programunk is, amely révén a szekszári híres borvidéket átszelő turista útvonal bizonyos szakaszain olyan burkolatjavítási, olyan talajjavítási munkálatokat tudunk végezni, amellyel egy összesen mintegy 30-40 kilométernyi kerékpáros úthálózatot is szeretnénk kialakítani. Ebben nem csak Szekszárd szerepel, ebben a környékbeli települések is, akár Szálka, Alsónánai rész, Várdombi rész, vagy akár ugye Kakast felé a sötétvölgyi szakaszok szempontjából is már érintettek, és ezzel szeretnénk egy még újabb szegmenst a szekszári csodálatos tájak megismerésére, újabb turistákat, újabb helyi csoportokat ide csábítani. Nem arról van szó, hogy itt Natura 2000-es területen, vagy természetvédelmi területen mi le akarnánk betonozni bármit is, hanem egy olyan, ahogy említettem, olyan burkolat, olyan útjavító beavatkozások fognak történni, ebben is partnerünk a Gemenc ZRT, a Dunadráva Nemzeti Park kormányhivatalnak a szakértői segítenek összeállítani ezt az anyagot, és természetesen ezen az útvonalon szeretnénk olyan népszerű, mert nem csak tájékoztató táblákat, hanem olyan instapontokat, akár olyan kis kedves, vicces mesefigurákat, erdei állatokat bemutató, akár kisebb fából vagy természetes anyagból épült kis megállóhelyeket, egy-egy esőbeállót tenni, hogy ez tényleg egy élményt jelentsen. Nagyon sok ilyen programunk van, ami a kerékpározást és a szabadidősport népszerűsítését érinti. Én azt gondolom, erről egy külön blogba a kerékpárút építésekkel, a bringasuli programmal, az új megújult játszótéren lévő Kressz Parkkal és sok-sok minden mással együtt örömmel majd beszámolunk.
0: Na hát majd akkor beszélgetünk erről részletesebben. Én most köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, minden és jót. További szép napot kívánok minden rádióhallgatónak.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
2: Ennyi volt a reklám.

0: 3:10 múlt, október 5-én hétfőn ez az Antris reggel, és akkor vessünk még egy pillantást. Mai időjárásunkra marad a vénasszonyok nyara, nem várható gyökeres változás. Időjárásunkban marad a száraz, zavartalan napsütéses idő, igazából a légmozgás sem lesz jelentős, 25 fok körül alakul majd a maximum, és hát ilyen közepesen felhős égboltot jósolnak, most egyelőre ezt nem látni, de talán majd bejönnek, de ez sem zavar majd sok vizet, mert hogy a 25 fok az 25 fok, az kellemes, a pulóvereket levethetjük majd, addig viszont réteges öltözet a divattippünk, mert hogy most még azért elkél a kabátka vagy pulcsika, 13 fok környékén járunk. Jó, így készüljön akkor mára, meg arra is érdemes felkészülni, hogy a kültéri allergén gombák továbbra is problémát okozhatnak, hiszen spóraszámuk országosan extrém magas szintet érhet el, úgyhogy itt is érdemes megtenni a kellő óvintézkedéseket. A front pedig nincsen felettünk, úgyhogy élvezzük ki a napsütést és a meleget, ezt a vénasszonyok nyarát, amíg még tehetjük, mert hogy a hét vége felé elromlik majd az idő, hogyha minden jó majd, de majd átmegyünk a hídon, hogyha odaértünk. Jó, így készüljön tehát, zenélünk és összekezdjük a reggelünket, maradjon velünk!
1: A Mokit Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 3 perc múlva lesz 10 óra, október 5-én hétfőn, ez az Antrit reggel, röviden összegezzünk. A napjutós tagjaival átbeszéltük, hogy volt-e olyan tanáruk, aki akár példaképpé is vált számukra, megbeszéltük, hogy a pedagógusok fontosak, becsüljük meg őket, aztán pedig jó hírek óránkban csupa-csupa jó hírrel készültünk, végül pedig Berlinger Attilával, Szekszárd polgármesterével beszélgettünk, és most itt vagyunk, a folytatásban érkezik vissza Levi 10-től, holnap reggel 6-tól pedig újra együtt, addig pedig minden jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amiben a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire. A 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület. B. Mondsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitárkvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
6: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga

0: lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a hétvégén. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, ma a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, marad a Vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.

0: ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Szombat éjjel a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közelte, a tesztrendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten, ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedéstől számoltak be. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fémérme a jegybank magyar pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi koporról és a kuvaszról jelent meg érme. A virtuális evolúcióról szóló mesterséges intelligenciát is alkalmazó koncert debütál a Magyar Zeneházában. A Somodai Szíves Duo produkciója az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatát vizsgálja. A koncert egyedi képzőművészeti élményt kínál, a látványelemek valós időben reagálnak mozgásra, hangra és ritmusra. A vizuális teremtés koncertet október 21-én mutatják be.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma gyengén vagy változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel és néhol futó zápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 21 és 25 fok között alakul, de északkeleten kissé hűvösebb lesz. Holnap is napos idő várható, csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délután 21-25 fok várható. Szerdán folytatódik a napos fátyol felhős száraz idő, 21-26 fokkal napközben.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: 10 óra múlt már 3 perccel, én pedig kicsit szokatlan időben, de megérkeztem vissza a stúdióba. Üdvözlöm, Vörös Levente vagyok, csodaszép hétfőt kívánok. Október 5-én járunk, természetesen a munkaidőben is a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel szórakozunk, Axwell és Ingrosso közösével.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

A Blaha Louisiana, és a Nem Eres szólt itt az Antriton 10 óra 18-kor. Hát most azért már kezd beindulni a hétfő, meg ezzel együtt az egész hét is. Mindjárt elárulom, hogy kiket ünneplünk, előbb viszont még a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között Lady Gaga jön az Abracadabrával.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: DJ Antoinék meg a Mássari itt az Antriton, 10 óra 32-kor egészen pontosan a ma kedvenceinek, meg a tegnap slágereik között járunk, ahol már az Aurélokat köszöntöm, mert ők ünneplik ma október 5-én hétfőn a névnapjukat. Az Aurél férfi név a latin Aurelius nemzetség névből származik, amelynek jelentése aranyos. De ünnepelhetnek még a pedagógusok, hisz a pedagógus jogok világnapja is van, illetve Raoul Wallenberg világnap is szintén ma van 1989 óta. Aztán nézzük a születésnaposokat, kiket köszönhetünk. Szántus János magyar író, természetkutató, néprajztudós született a mai napon, vagy Louis Lumière, francia kémikus, a filmművészet és a filmgyártás úttörőjeként lehet ismerős a neve. De szintén ma látta meg a napvilágot Robert Goddard, amerikai fizikus feltaláló, aki megépítette a világ első folyékony hajtóanyagot használó rakétáját. Aztán itt van még a listán Ray Kroc, amerikai vállalkozó, a McDonald's Corporation alapítója, ugye ő tette világhírűvé a gyorséttermet, hogy hogyan, az már más kérdés, de ő is ma született. Aztán itt van még Brian Johnson, ausztrál zenész, az AC/DC együttes énekese. Tudja, így hangzik. Igen, Thunder, egészen pontosan. Kate Winslet, angol színésznő, a Titanic című filmben alakított szerepet tette világhírűvé, ő is ma ünnepel, illetve Kevin Magnussen, dán autóversenyző és a Formula 1-es pilóta is szintén ma vágja a tortáját. Hát számukra sok boldog születésnapot kívánunk!
1: Happy birthday!
0: És akkor átlapozunk a történelem könyvekben. 1957-ben megnyílt a Magyar Nemzeti Galéria, 69-ben először került adásba a Monty Python műsora a BBC-n, a Monty Python repülőcirkusz, 1983-ban Lech Walesa megkapta a Béke Nobel-díjat, 89-ben jelent meg a Hócipő szatirikus kétheti lap első lapszáma, és végül 2021-ben jelentették meg a Windows 11 operációs rendszert. Hát szerintem sokan halogatják még a frissítést, mondván, hogy túl új. Lehet nekem is itt az ideje megérteni a generációváltást, meg lehet, ha ön is gondolkozott rajta, akkor önnek is. Mi pedig addig is megyünk tovább a legnagyobbakkal, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, ott nem váltunk le semmit. Post Malone meg a Circles érkezik mindjárt, ne menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
0: Menüajánló a Rádió Antritban. A Café Amaretto mai kínálata, májgaluska leves, választható mellé stíriai metélt vaníliasodóval, vagy krumplis tészta csemmege uborkával. A C-menü szezámmagos rántott csirkemell rizssel és joghurtos salátával. A pizza ma hétfői kínálata tarhonya leves, mellé választható zöldborsos csirkeragú szarvacska tésztával, vagy rakott túrós tészta vaníliasodóval. A szászétterem kínálata olasz paradicsomleves mozzarellával vagy hideg gyümölcsleves. A főételek közül választható az A menüben párizsi csirkemell petrezselymes burgonyával, a B menüben pedig csevapcsicsa ajvárral és pitával. Az ebédhez jó étvágyat kívánunk!
2: Ennyi volt a reklám!
0: Azzal az amerikai énekessel folytatjuk, akinek albumai szinte az összes fontos toplista első helyén tanyáztak már, 18 Grammy-díjra is jelölték, de még egyet sem nyert. Egyszer viszont csak megtörik a jég és besebel egy elismerést, ő Post Malone meg a Circles, itt az Antricon.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ricky Martin fokozta a hangulatot, ez volt a Maria, 10 óra 57-kor a ma kedvenceim, meg a tegnap slágereik között. Az első óránk végéhez értünk, úgyhogy hamarosan kezdjük a következőt. Érkeznek a hírek, aztán természetesen visszajönnek a legnagyobbak. Tame Impala és a Dracula is jön majd. Előbb viszont az Army of Lovers, meg a Crucified. Várom vissza a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
5: Haló!
6: Halló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Halló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Halló! És a lóval mi lesz?
8: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be uniós pályázatot. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz. Marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be Európai Uniós pályázatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új gópacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtök kiülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte

0: rendkívüli közgyűlésen szavaznak majd a képviselők. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csaknem 3 millió vendégészakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent. Főként a Mátra Bükk térsége, valamint Szeged és környéke veszett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, vállalatoknak, civil szervezeteknek és más közösségeknek biztosít ingyenesen textilgyűjtő konténereket a Hulladékgazdálkodási ZRT. A tárolókat a cég weboldalán lehet igényelni.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható. Keleten észak-keleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután megélénkülhet az északnyugati szél. Délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék nem várható, 21-26 fok lesz napközben. Szerdán is marad a napos fátyol felhős idő, a hűvös reggel után napközben 21-26 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: 3 perccel járunk a 11 órán túl, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei pedig itt vannak az Antriton. Én Vörös Levente vagyok, október 5-én hétfőn a második közös óránkat kezdjük meg az Army of Flowers-szel meg a Crucified-dal.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

egész nap a ma kedvenceik meg a tegnap slágerei szólnak, ez az Antrit, nehéz elkezdeni egy újabb hetet, ugye? Szerencsére az időjárásunk nagyon kegyes ma, és szuper idő kerekedett odakint. Mindjárt megnézzük részletesebben is, hogy mi várható még, előbb viszont Ray Daltonnal szórakozunk. Ez a Blood Running, itt a 101-en.

0: A ma kedvenceim, meg a tegnap slágerei szólnak. Itt az Antriton a 11 óra derekán járunk, ha már esetleg neki kezdett volna az étkezésnek, akkor jó étvágyat az ebédhez. Egyébként pedig az időjárási információkkal érkeztem, mert hogy még mindig tart ez az indián nyár. A korai reggeli hidegebb hőfokok után most már 19-20 Celsiust is mutatnak a hőmérők, és egészen szép kék az ég is, úgyhogy nem lehet panasz, azt hiszem erre. Október 5-én szerintem erre senki nem számított, úgyhogy még ez nagyjából csütörtökig marad, aztán jön majd a lehűlés, addig viszont már érdemes a réteges öltözetben gondolkodni, főleg reggel, mert a reggeli órákban elég hideg, akár 3 Celsius fok is lehet. Holnap is erre ébredünk majd, addig pedig itt a mai nap folyamán 26 is lehet még a maximum. A pollenre rátérve, csupa jó hírek, a parlagfű szezon csúcsidőszaka véget ért, a gombák vannak már csak extrémen jelen a levegőben, ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához. Időjárási front nincs felettünk, ez egy szuper jó hír. Itt a reggeli órákban a felerősödő kopásos jellegű ízületi problémákra, görcsös panaszokra érdemes figyelni, illetve a délelőtti melegedés hatására a vérnyomás problémák és keringési panaszok is előfordulhatnak egyeseknél. A melegebb délutáni órákban csökken ugyan a koncentráció képességünk, és tompaság, fáradékonyság, akár migrén is jelentkezhet, ellenben jó hatással van azért ez a napos idő a hangulatunkra, a közérzetünkre, ha teheti, akkor mozduljon ki ön is a szabadban. És persze hallgasson minket, mert itt az Antriton jönnek a mosolygós dalok, a kedvencei, meg a tegnap slágerei a folytatásban is. Belinda Carlisle lesz majd a buli felelős, a Heaven is a Place on Earth érkezik mindjárt, nem menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
3: Koreszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
0: Menüajánló a Rádió Antritban. A Café Amaretto mai kínálata májgaluska leves, választható mellé stíriai metélt vaníliasodóval, vagy krumplis tészta csemmege uborkával. A C-menü szezámmagos rántott csirkemell rizssel és joghurtos salátával. A pizza ma hétfői kínálata tarhonya leves, mellé választható zöldborsos csirkeragú szarvacska tésztával, vagy rakott túrós tészta vaníliasodóval. A szászétterem kínálata olasz paradicsomleves mozzarellával, vagy hideg gyümölcsleves. A főételek közül választható az A menüben párizsi csirkemell petrezselymes burgonyával, a B menüben pedig csevapcsicsa ajvárral és pitával. Az ebédhez jó étvágyat kívánunk!
1: Ennyi volt a reklám!
0: Vissza a legnagyobbakhoz, mert valami örök és megunhatatlan. Belinda Carlisle pont ilyen, aki még a The Go-Go's lányegyüttes frontembere volt, szólódalai pedig rendre a toplisták elejében voltak. 41 kis lemez jelent meg. Tőle jön most a Heaven is a Place on Earth, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Figyelj a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: do something. Let's make a bet. Justin Timberlake-el bulisztunk, ez volt a Rock Your Body, itt az Antriton, 3 perccel járunk délelőtt. Remélem, hogy van egy kis ideje ebédelni, ha igen, akkor természetesen jó étvágyat kívánunk majd hozzá, bármit is eszik. Egyébként pedig érkeznek most a régió és a térség legfontosabb hírei, aztán majd jönnek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei vissza utolsó közös óránkra ide az Antritra. Mark Anthony meg az I Need To Know Indeed, maradjon velünk!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
6: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: tiéd. Tarrosnak lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
2: Bonyhád is csatlakozik a Burza Hungarikához. Két kerék, nagy kaland, indul a kölyök bringa. A hét elején is marad a csapadékmentes őszi idő. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Szeptember 30-án hivatalosan is megalakult a bártaszéki roma nemzetiségi önkormányzat, tudtuk meg közösségi oldalukról. Vajda Emese elnök a posztban külön gratulált képviselőtársainak, Balogné Gál Dórának és Balog Attilának a mandátumok megszerzéséhez. Az önkormányzat elnöke egy új időszakban szeretné, ha együtt tudnának dolgozni a bártaszéki roma közösségért. Ezen felül bízik abban, hogy képviselőtársaival meg tudja újítani a bártaszéki roma nemzetiségi önkormányzatot. Az új ciklus középpontja a közösség, a fiatalok, a hagyományok és a kultúra megőrzése áll, emellett ápolni tervezik mindazt, amit elődeik rájuk hagytak. Csütörtökön Dunaföldváron folytatódott a Tolna megyei szakképzési centrumokhoz tartozó iskolák pályaválasztási rócsója, amely ezúttal a házigazda Magyar László szakképzőiskola nyílt napjával együtt várta az általános iskolás diákokat és kísérőiket. A résztvevő osztályok játékos feladatokon keresztül ismerkedhettek meg a szakmák világával, miközben bepillantást nyerhettek az iskola mindennapjaiba és a tanműhelyekben folyó gyakorlati oktatásba is. A rócsó szakmai állomásain pedig a gyerekek aktív résztvevőként próbálhatnak ki képességeiket, és közvetlen tapasztalatokat szerezhettek a továbbtanulási lehetőségekről. A pályaválasztási rócsó következő állomása október 6-án Tamásiban lesz, ahol ismét izgalmas szakmabemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A bonyhádi képviselők eldöntötték, hogy a város idén is csatlakozik a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez. 1,7 millió forintot különítettek el erre a célra a 2026-os költségvetésben. Az előző időszakban 30 bonyhádi hallgató részesült támogatásban. Emellett a szociális célú tűzifa támogatására kiírt pályázat benyújtásáról is határoztak. Sikeres pályázat esetén az önkormányzat a tüzelőanyag rászorulókhoz történő eljutatásának költségeit is vállalja. A köznevelési ügyek is terítékre kerültek. A képviselőtestület

0: Barki Domonkos látja el a feladatokat. Dr. Fülöp Gábor Tamás, dr. Mátyási Nikola praxisának átvételét követően a Herbal Dental Kft. Alkalmazásában látja el a körzetet, az új működési rend várhatóan december 1-től állhat fel. A képviselőtestület jóváhagyta az önkormányzati cégek járműbeszerzéseit, a mezőgazdasági Kft. Egy munkaautó, a Bonikomen Kft. Esetében pedig egy új seprőgép beszerzésére kerül sor. A Majosi kerékpárút építéséhez szükséges elnyert pályázati forrás még nem érkezett meg, ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy a beruházáshoz szükséges 68 millió forintot megelőlegezi. Új hónap, új programok. Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője számol be a következő napok eseményeiről.
1: Több programot szeretnék ajánlani a következő hétre, a következő napokra. Az egyik ilyen például az Aradi Vértanúk emléknapja. A megemlékezése október 6-án 10 óra 30 perckor kerül Sorszekszár történelmi belvárosában a Béla Király téren, az 1848-49-es emlékműnél. A Béla Király téren irodalmi megemlékezésre kerül sor a Pécsi Tudományegyetem I. és Gyula gyakorló általános iskola, ami és gyakorló volt a diákjainak előadásában, majd szalagkötésre az Aradi Vértanúk emlékfájára, utána pedig koszorúzás lesz. A következő programunk az ugyanezen a napon, október 6-án kedden délután 2 órakor a Mesék az aranyhangszerek világából című Immediate Brass Quintet koncert. A Filharmónia Magyarország NKFT ifjúsági hangversenybérletének ez az első előadása, és nagy szeretettel várunk mindenkit egy igazán szó szerint tanulságos koncertre. Az Immediate Brass Quintet egyébként többszörös nemzetközi versenygyőztes, és egy mesés történetbe ágyazva mutatja be a gyerkőcöknek a régmúlt idő fúvós muzsikáját, a középkori városok életét, reneszánsz és barokk paloták pompáját, vagy éppen a templomok csendes áhítatát, vagy éppen a táncmarcsálók harsányzó kedvét. Ez lett tehát október 6-án kedden délután 2 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. És a rendezvényterembe invitálok nagy szeretettel mindenkit. Az űrkutatás hete apropóján október 7-én szerdán utazó planetárium lesz. Mesél az égkarnyújtásnyira az univerzum címmel. Kicsiknek és nagyoknak ajánljuk ezt a programot. 9 órától indul. Olyan programok lesznek a planetáriumban, mint az erdőlakói és a világűr, egy titokzatos világ felfedezése című előadás, a 3-2-1 felszállás irány az űr, utazás távoli világ felé bolygóközi utazás címmel is lesz előadás, megyünk a Marsra is, a következő mérföldkő címmel, és végül a sötét anyag egy kozmikus titok felfedezése, hát ez már a nagyobbaknak való előadás, ez zárja a napot. Egyébként a planetáriumi kupolában 45 percenként kezdődnek az előadások, és 25-30 perc hosszúságúak. Minden egyéb részlet a bejutással kapcsolatban a szexárlagóra.hu oldalon megtalálható.
0: A szexádi kerékpáros ese 12 hetes kezdő tanfolyamán a 8-12 éves gyerekek játékos, biztonságos környezetben sajátíthatják el a magabiztos kerékpározás alapjait. A részletekről Steigné dr. Szabó Barbara szervezőt kérdeztük.
2: Október 9-én indul a Kölyök Bringa program Szexárdon, a Szexádi Kerékpáros Sportegyesület szervezésében. A kezdeményezés elsősorban a 8 és 12 év közötti gyerekeket várja, akik már önállóan és biztonsággal tudnak két keréken biciklizni. A foglalkozásokat minden pénteken délután 5-től 6-ig tartjuk Szexárdon a Sportutca 2 perában az Elter világítás üzleténél. A 12 hetes kezdő programnak a célja, hogy a gyerekek biztonságos, forgalomtól teljesen elzárt környezetben sajátítsák el a kerékpározáshoz szükséges alapvető készségeket. A foglalkozásokon többek között a helyes és biztonságos fékezést, a kanyarodást, az egyensúlyozást és a különböző akadályok leküzdését gyakorolják a gyerekek. Játékos formában a közlekedési szabályokkal is megismerkednek, emellett pedig a kerékpár alapvető karbantartásába is betekintést kapnak. A szervezőknek a célja, hogy a gyerekek ne csak magabiztosabban és biztonságosabban kerékpározzanak, hanem megszeressék a sportágat és később is örömmel üljenek biciklire, vagy esetleg a jövő versenyzői legyenek, hiszen a Nagymúltú Szexádi Kerékpáros Egyesületnél erre is van lehetőség. A fejlődés során fokozatosan nehezebb feladatok várnak a résztvevőkre. A program része lehet a pumpapálya használata, kerékpárúton való közlekedés, kretparkba való szituációs feladat megoldása, valamint közös kerékpáros túrákon való részvétel. Szervező korlátozott számban tudnak kerékpárt is biztosítani, de ez feltétlenül előzetes egyeztetéshez kötött. Kölyök Bringa programra e-mailbe lehet jelentkezni október 6-áig a Szexádi Kerékpáros Sportegyesület e-mail címén, illetve a hivatalos közösségi oldalunkon minden információ elérhető a regisztrációhoz és a programról.
0: Hétfőn sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható. Keleten, észak-keleten megvastagodhat a felhőzet,

0: de csapadék nem valószínű. Mérsékelt lesz az északi szél. Hajnalban 0 és 13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Szekszárdon hétfőn hajnalban 4, napközben 23 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Madrid FM 101.
3: És már túl is a délen, jó étvágyat az ebédhez a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok, utolsó közös óránkat pedig Mark Anthony nyitja az I Need to Know-val.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

A kettős sajok meg a Gabriella itt az Antriton. Most már fél egynél járunk hamarosan. A ma kedvencei meg a tegnap slágerei pedig pörögnek a háttérben, és ha már hétfő van, október 5-e ugye, akkor természetesen itt az ideje a közösségi sétának. 17 óra 30-kor a Szekszárdi Sportközpont szervezésében indulnak ma is sétálni. Együtt indítják a hetet egy kis mozgással a friss levegőn. Mindenkit várnak egy kötetlen környékbeli sétára. A feltöltődésen és természetesen a kikapcsolódáson, a jó társaságon van a hangsúly. Semmi komolyat nem kell mögé képzelni. Bátran lehet menni baráttal, családdal, kutyával, vagy akár egyedül is, a lényeg a közös kimozdulás. Az indulás csak úgy, ahogy eddig is, mindig Angarai tértől lesz majd, a szobornál van gyülekező, 17:30-kor pedig megy is már a menet. Az útvonal ezúttal 3 km hosszú, a térkép pedig megtalálható a Szekszárdi Sportközpont Facebook oldalának az eseményei között a beszélgetés fülön. Egyébként én azért megnéztem, elmondom, nagyjából tényleg nem egy olyan hosszú séta. A Béla Király tér most ezúttal nem kerül érintésre, hanem csak a Garai tér. Végig a főúton, a kórháznál mennek egy utcát fel, ott a négy emeletesek mögött haladnak, és az alsóvárosi temetőnél egy újabb ilyen kört írnak le, áthaladva a főúton, majd vissza az Alkotmány utca egy részén, és akkor így kikötve megint a főúton, onnan pedig már egyenes az út a Garai térig. 3 km tényleg nem hosszú, 19 méter a szintemelkedés, úgyhogy még magasságot se lehet mellé nagyon rendelni, nem olyan hegymászós ezúttal a túra, és rossz idő esetén azt írják, sajnos a program elmarad. Erről persze szó sincs, ahogy az már elhangzott az előzőekben, nagyon jó időnk van ma, és akár 26 fok is lehet, úgyhogy én mindenkinek kívánok nagyon jó sétát, hogyha esetleg úgy dönt, hogy elmenne önnek is, a részvétel saját felelősségre történik, ez nagyon fontos. Meg persze az is fontos, hogy érkeznek a legjobb dalok, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei a folytatásban, a Honey Beast, meg a Maradoxon, mindjárt ne menjen sehova.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
2: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyan állásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni, beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám!
5: A folytatásban egy magyar együttes zenél, akik 3 aranylemez mellett egy platinával is büszkélkedhetnek. 2005-ben Honey Bee néven alakultak Szegeden, majd nem sokkal később már Honey Bee-ként léptek fel a Sziget Fesztiválon. Ez most tőlük a Maradok, itt a 101-en.
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: Kygo, Khaled, meg Refinit az Antriton. 3 perccel járunk 13 óra előtt, most már lassacskán lejár a mai munkaidőm, úgyhogy én köszönöm a figyelmet, holnap reggel 6 órakor Dávid várja majd, én 7 órakor csatlakozom hozzá, akkor is napi ötösözünk és témázgatunk is természetesen majd 8-tól, ahova várjuk az önvéleményét is a 74-444-444-es számon, ezt egyelőre rakja el, holnap reggel pedig csörögjön nekünk, hogyha esetleg megvan a témáról önnek is a mondani valója. Addig pedig kívánok a továbbiakban jó szórakozást, Géci Adrián kolléganőm hozza a ma kedvenceit, na meg a tegnap slágereit itt az Antriton. Szép napot, és holnap várjuk, holnap reggel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vigyázz, dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
7: Már 4950 forinttól.
6: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
8: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Utólagosan 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást. Szupergyors vasútvonal kötheti össze Budapestet Nyugat-Európával. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Utólagosan 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter elmondta, az első 50 ezer forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 ezret pedig november 30-áig a többi jogosulttal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. Szupergyors vasútvonal kötheti össze Budapestet Nyugat-Európával. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, 3 kiemelt vasúti fejlesztéssel pályázik Magyarország uniós forrásokra. A tervek között szerepel az új Gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése, valamint a Budapest-Győr nagysebességű vasútvonal engedélyezési tervezése. Amint egy 31 milliárd forintos Gubacsi híd kivitelezése hamarosan elindulhat. Jelentősen átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. A csak akkumulátorra pályázóknál 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkentik a maximális támogatást, és ez azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A teljes 105 milliárd forintos keretet ugyanakkor megtartják, az alacsonyabb támogatásokból felszabaduló összegből pedig mintegy 15 000 további háztartást vonnának be. Merrák prevenciós mobilprogramot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben a Merrák elleni küzdelem hónapjában. Az ingyenes egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretetszolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pacienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. Több leállás is jön az OTP banknál októberben. 11-én, 18-án és 25-én a hajnali órákban nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások, így az EBIZ szolgáltatás,

0: 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék nem várható, 21-26 fok lesz napközben. Szerdán is marad a napos felhős idő, a hűvös reggel után napközben 21-26 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
3: Megérkeztünk a hétfő délutánba, és hogyha most kapcsolódnak be, jó helyen járnak, a hírek után jöhet egy kis zene, kis könnyedség, és remélhetőleg néhány olyan pillanat, amikor egyszerűen csak jó hallgatni, ami szól.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Amor kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Egy különleges szexedi életmű előtt tisztelegnek október közepén a Babits Mihály Kulturális Központban. Október 15-én nyílik meg Bakó Jenő fotóriporter életmű kiállítása a Márványteremben. A Szavak nélkül című tállat már a címével is arra utal, hogy ezúttal elsősorban a képek mesélnek. A kiállítás megnyitóján Gonda Mária, a Kulturális Központ ügyvezető igazgatója, valamint Venter Marianna, újságíró, Bakó Jenő egykori munkatársa mond köszöntőt. A kiállítást Bellinger Attila, Szexárd polgármestere nyitja meg. A programban a zene és a vers is helyet kap, gitáron Bakó Gábor közreműködik, Orbán György verset mond, énekel pedig Bali Emma és Mocsári Vanda. A műsor után egy igazán személyes beszélgetés is következik, hiszen Orbán György megpróbálja majd szóra bírni az idén 85 éves alkotót. A megnyitót közös kocintás zárja, ahol a résztvevők személyes emlékeket is megoszthatnak. A tálat október 15-től november 8-ig lesz látható a Kulturális Központ nyitvatartás idejében.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire a 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti: A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület, B. Mondsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület, C. Szekszárdi Gitárkvartett. Részletes információk a www.primadi.tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jöjjön most egy igazi könnyed táncolatos láger a 2000-es évek végéről, usán a hangját alig ha lehet összekeverni bárki másival, a Cry Cry pedig annak idején nagyon gyorsan bekerült a rádiók kedvencei közé. Ez szól most itt nálunk is a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezett a délután két órája is, de természetesen még nem engedjük el önöket. Előbb következnek a hírek, hogy képben legyenek azzal, ami minden történt a nap folyamán, aztán visszatérünk a zenékhez. Addig is kívánok önöknek egy kellemes, nyugodt délutánt, akár dolgoznak, akár úton vannak, akár otthon intézik a hétfői teendőket. A hírek után újra itt leszünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
3: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
7: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: tiéd. Tarrosnak lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Meg kell fontolni az árréstopp kivezetését a miniszterelnök szerint. Feljelentést tett a miniszterelnökség az Alapjogokért Központ ügyében. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Meg kell fontolni az árréstopp kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, mondta Magyar Péter miniszterelnök országjárás a kisvárdai állomásán. A kormányfő kiemelte, az árréstoppot azért vezette be az előző kormány, hogy kevésbé dráguljanak az élelmiszerek, de azt eredményezte, hogy tönkre mennek az agrárium szereplői és a kisboltok is. A kormány legnagyobb feladatának nevezte a költségvetés stabilizálását, és hosszú távú stratégiát ígért az almatermesztés jövőjének biztosításáért. Feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a miniszterelnökség az Alapjogokért Központot működtető cég állami támogatásának vizsgálata után. A tárca szerint felvetődhet a költségvetési csalás és a hűtlenkezelés gyanúja. A Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. 2021 és 2024 között összesen 410 millió forint állami támogatást kapott. Az Alapjogokért Központ visszautasította, hogy jogszabályt sértett volna. A Duna csökkenő vízállása ellenére most nem fenyegeti a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőművet, írta a miniszterelnök. Magyar Péter azt is közölte, hogy az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a fenékküszöbnek köszönhetően is megfelelő az erőmű teljesítménye. 160 új alacsonypadlós elővárosi autóbusszal bővülhet a Volánbusz járműparkja egy korábbi keretszerződés újranyitásával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ennek során kiderül, hogy az Iveco és a Setra közül melyik szállító nyeri majd el a beszerzést. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi a héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsődefejlesztési és korszerűsítési igényeiket. A felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit.

0: Maz.
1: Rádió 1 Trend közlekedés.
2: Adás közvetünkben az utak burkolata, száraz a látási viszonyok jók. Információink szerint az 56-os főúton Szekszárd belterületén a 4-es kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek. A november közepéig tartó munka során Várdom felé útszűkület van érvényben. Vezessenek óvatosan és figyelmesen, jó utat kívánunk Önöknek!
1: Rádió 1 Trend FM 101.
2: Elmúlt 2 óra, a hétfő pedig már túl van a délelőttön, de a délutánból még bőven van hátra, talán most jut egy kis idő egy kávéra, egy rövid pihenőre, vagy éppen egy kellemes útra hazafelé, mi pedig adjuk hozzá a zenét.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkát.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit, és ma október 5-e, hétfő van, javában benne vagyunk az őszben. Egy olyan dolog is közeleg most, amihez évről évre alkalmazkodnunk kell, október végén ismét átállítjuk az órákat. Idén október 25-én vasárnap hajnalban érkezik el az őszi óraátállítás, vagyis kezdetét veszi a téli időszámítás. Aki Szekszárdon vagy Tolna megye más településein él, annak is érdemes lesz észben tartani a dátumot. Hajnalban, amikor az óra eléri a 3 órát, vissza kell állítani 2 órára, vagyis kapunk egy plusz órát, legalábbis ami az éjszakai pihenést illeti. Ez sokaknak kifejezetten jól jön, hiszen 1 órával tovább alhatunk. A modernebb eszközökkel általában nincs különösebb teendő, az okostelefonok, számítógépek és okosórák többnyire automatikusan átállnak. A hagyományos fali óráknál, ébresztőóráknál vagy más analóg szerkezeteknél viszont továbbra is nekünk kell elvégezni a beállítást. És van még egy érdekesség, az őszi átállást a szervezetünk általában könnyebben viseli, mint a tavaszit. Most ugyanis nem elveszünk 1 órát az alvásból, hanem éppen ellenkezőleg nyerünk egyet. Közben pedig továbbra is napi renden van az óraátállítás eltörlésének kérdése. Az Európai Unióban évek óta vita zajlik arról, hogy maradjon-e a fél évenkénti váltás, és ha megszűnik, a nyári vagy a téli időszámítás legyen-e az állandó. Egyelőre azonban még marad a megszokott rendszer, így október 25-én ismét tekerhetünk egyet az órákon. Rádió Andrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hogyha önöket is lenyűgözi a csillagos égbolt, akkor érdemes lesz október 7-én ellátogatniuk a Szekszárdi Agórában, ahol egy egész napos utazásra indulhatnak, méghozzá a világűrbe. Az utazó planetárium különböző korosztályoknak kínál látványos és ismeretterjesztő programokat. A legkisebbek az 5 és 7 év közötti gyerekek, az Erdőlakó és a Világűr című mesében fedezhetik fel, vajon milyen kapcsolat lehet egy furcsa zaj, egy rakéta és a felettünk látható csillagok között. A program 9 órakor, 3:45-kor és 10:30-kor kezdődik. A 6 és 12 év közöttieket a 3-2-1 felszállás irány az űr című kaland várja, ahol az űrhajók és a repülés mellett még egy kedves robot megmentésében is részt vehetnek. A nagyobbak a naprendszer bolygóival ismerkedhetnek meg, délután pedig a Mars jövőjéről, valamint az univerzum egyik legnagyobb rejtélyéről, a sötét anyagról is hallhatnak, vagyis október 7-én valóban minden korosztály találhat magának. Érdekes programot a Szekszárdi Agórában. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás, Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
5: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordefix.hu oldalon, és használd a Fordefix 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most pedig egy kis rockos lendülettel folytatjuk tovább a hétfő délutánt. Az AC/DC azok közé a zenekarok közé tartozik, amelyeknek saját hangzását szinte lehetetlen összetéveszteni bárki máséval. Több generáció nőtt fel a dalaikon, már is ők zenélnek itt nálunk.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

helyszínen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 3 óra, és talán sokaknál most kezdik a zenére érezhetővé válni, hogy lassan a hétfő délután második felébe fordulunk. Mielőtt azonban tovább zenélnénk, érkeznek a hírek. Érdemes velünk maradni, hiszen néhány perc múlva ismét jönnek a dalok, amelyek elkísérhetik Önöket a délután további részében. Hamarosan tehát folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
5: Csúcs technológia Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Átadták a legtekerősebb osztálynak járó vándorserleget. Idén nem sikerült bevenni a DVTK arénát. 20 fok is lehet a hajnali és a délutáni hőmérséklet között. Jó napot kívánok, Jannár Gyöli vagyok. 2026. október 5-én hétfőn 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. 14 tűzesethez és 4 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók az elmúlt 72 óra leforgása alatt, ebből 13 alkalommal a szabadban csaptak fel a lángok, míg Fatt térségében egy személyautó gyulladt ki. A műszaki mentéseket illetően 3 alkalommal közlekedési baleseteknél avatkoztak be a vármegyei egységek. A jelentősebb események a következők voltak. Péntek éjjel egy személyautó lesodródott az útesről, majd árokba csapódott egy fának ütközött, végül az oldalára borulva állt meg a 61-es főút 75-ös kilométerénél Kocsolat térségében. A baleset helyszínére a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik a jármű 2 utasát kézi erővel emelték ki, majd átadták őket a mentőszolgálat munkatársainak. Ezt követően áramtalanították az autót. A balesetben az egyik utas könnyebb, míg a másik súlyos sérüléseket szenvedett. 300 négyzetméteren égett az aljnövényzet és összehordott hulladék szombat délelőtt hidason a Rákóczi-Ferenc utcában. A tűzesethez a bonyhádi hivatásos és a mecseknádasdi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral fékezték meg a lángokat. 2 hektáron égett a búzatarló vasárnap délelőtt szakcson a Rákóczi utcában. A tűzesethez a dombovári hivatásos tűzoltók vonultak, akik 2 vízsugárral, a gépjármű fecskendő avaroltójával és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. A megye útjain az elmúlt hétvégén 14 baleset helyszínén kellett intézkedniük az egyenruhásoknak, ebből egy esetben súlyosan, 4 balesetben pedig könnyebben sérültek meg, a többi anyagi kárral végződött. Szombaton este egy biciklis Tolna irányából Fatt felé közlekedett az út mellett lévő kivilágítatlan kerékpárúton, amikor egy enyhe lejtős kanyarban, ittasságából adódóan elvesztette uralmát a bicikli felett, és a jobb oldali korlátnak ütközött, majd elesett. A balesetben a kerékpáros férfi súlyos sérülést szenvedett. Pénteken a reggeli órákban Bonyhádon egy autós figyelmetlenségéből adódóan későn észlelte, hogy az előtte haladó autó forgalmi okból megállt, ezért hátulról nekiütközött. A baleset során a vétlen autós jobb első utasa könnyebben sérült meg. Vasárnap 12 óra 20 perckor egy autós közlekedett Dunaföldváron, amikor az előszállási úton a benzinkúthoz történő bekanyarodása során nem adott elsőbséget a neki jobbról érkező motorosnak, és összeütköztek. A balesetben a motoros könnyű sérülést szenvedett. Ezen kívül 9 anyagi káros baleset történt a hétvégén,

0: Sándor Seleget. A részletekről Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke beszél.
1: Szekszárd is csatlakozott az Európai Unió által meghirdetett mobilitási hét rendezvényeihez. Az egyik ilyen csatlakozó program a Szekszárd megyeváros önkormányzata, a Sportcentrum és a Zöldtárs Alapítvány által szervezett autómentes napi bringa nap. Magából a mobilitási hétből itt egy kicsit kicsúsztunk, mert a szülők részvétel érdekében nem szeptember 22-én, 26-án szombaton szerveztük meg, körülbelül 100-110 fő részvételével. A Zöldtárs Alapítvány már évek óta hirdeti a legtekerősebb osztály vándorserleg programot, és az október 5-én került sor a vándorserleg átadására, amelyet az autómentes napon résztvevő legnagyobb létszámmal résztvevő osztály, ugye az osztály létszámába a tanulók testvére és a szülők is beleszámítottak, tehát a legtekerősebb osztály az Illyés Gyula gyakorlóiskola 3A osztálya volt, Rácz Viktória és Bánságiné Aradi Gyöngyi tanítónénék vezetésével. A vándorserleg és az oklevél átadására október 5-én reggel 8 órakor került sor, mégpedig dr. Husz György, Szekszárd város alpolgármestere és a Zöldtárs Alapítvány képviselője részéről. A vándorserleg egy évig marad a legtekerősebb osztálynál, és kérdés, hogy jövőre ki lesz a legtekerősebb osztály, az oklevél viszont örökre ott marad az osztálynál. Köszönjük a diákok és szülők részvételét, a tanítónénik áldozatos szervező készségét.
0: Miskolcon játszotta a szezon első idegenbeli mérkőzését a Tarka SC Szekszárd. A találkozót Szabó Noémi szakmai és sportigazgató értékeli.
2: Azt gondolom, hogy a mérkőzés végén kialakult különbség nem tükrözi a mérkőzésen történteket és látottakat. Egy nagyon fordulatos, izgalmas találkozó volt a Miskolc ellen. Az elején mi ragadtuk magunkhoz a kezdeményezést, 5-0-ra vezettünk, utána gyorsan feltámadta a Diósgyőr, és igazából nagyon sokáig ők irányították a találkozót. A fél időre újra magunkra találtuk, ott mindössze 2 pont volt csak a különbség, 38-36-ra tudott vezetni az ellenfelünk. A második játék részben pedig már vezettünk 4 ponttal, utána kísérthetetlen módon teljesen szétestünk, és a végére nagyon magabiztosan 17 ponttal nyerte meg hazai pályán a Miskolc ezt a rangadót. Nekem az volt picit furcsa szakmailag, hogy a palánk alól nem vártunk ilyen jó teljesítményeket Szekszárdi oldalról, mint amit Jáni Zsófi és a kubai légiósunk letett az asztalra. Kicsit a mezőn sorunk gyengelkedett egységesen. Én remélem, hogy nagyon sokat tanultunk ebből a meccsből, és nagyon sok hibát ki fogunk tudni javítani, hiszen már is jön a következő nagyon fontos mérkőzés. Hazai pályán szerdán 18 órakor a Szekszárdi Városi Sportcsarnokban fogadjuk majd a Beacot. Minden szurkolóra óriási szükségünk lesz, hiszen csak a győzelem elfogadható, úgyhogy megyünk tovább. Én bízom abban, hogy győztesen tudjuk elhagyni majd a pályát, de még egyszer mondom, ehhez minden Szekszárdira szükségünk lesz, és annyi, hogy itt is felhívom a szekszárdi középiskolák figyelmét, de elment az e-mail az igazgatóknak, hogy nagy szeretettel várunk minden szekszárdi középiskolát térítésmentesen erre a találkozóra, a kollégistákat is és a nem kollégistákat is, úgyhogy a teljes szekszárdi ifjúságot, legyen mindenki szekszárdi.
0: Kedden is sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt, esőre ezen a napon sem kell számítanunk. A legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, kora reggel párás, ködös lehet az idő. Hajnalban -2 és 10 fok közé hűl le a levegő, majd délután 22-26 fokra van kilátás. Szekszárdon a hajnali 6 fokot követően napközben 26 fok is lehet.
3: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keret.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit, FM 101.
5: Köszönjük a híreket, elmúlt 3 óra, lassan tényleg érezhető, hogy a hétfő délután halad előre, a hírek után pedig újra a zené a főszerepét nálunk Ingíci, Adrián vagyok, és mindenkinek további jó rádiózást kívánok.
3: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban tegyen.

0: Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. A klasszikus zene kedvelőinek is tartogat programot az Október Szexárdon. Október 18-án délután 4 órakor rendezik meg az Agora klasszikus zenei délutánok következő hangversenyét, az őszi kvártett Mozaik című koncertet a Művészetek Házában. A közönséget ezúttal egy különleges zenei utazásra várják, amely a barokk korszak dalamaitól egészen a modern zene világáig vezet. A koncert érdekessége a hangszerek és az ének különleges találkozása. A műsorban szóló produkciók, dúók és teljes kvártett darabok is helyet kapnak. Úcsai Anna Mária énekművész mellett Elmauer József zongora művész, valamint Kajsza Pál és Kolozsvári Gábor harsona művészek lépnek színpadra. A harsona talán kevésbé megszokott szereplője egy klasszikus zenei délutánnak, éppen ezért különleges hangzásvilágra számíthatnak az érdeklődők. A belépés díjtalan, viszont a regisztrációhoz kötött, aki tehát egy kellemes zenével teli délutánra vágyik Szexárdon, annak érdemes előre regisztrálni.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A Moked Benzei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Október 22-én csütörtökön újabb alkalommal jelentkezik a Kultúrkortyok Szabad Egyetem a Babits Mihály Kulturális Központban itt Szekszárdon. Ezúttal az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc kerül a középpontba. Az előadás címe 1956 forradalom, intervenció, megszállás. Az 1956-os eseményekről nagyon sokat tudunk, rengeteg könyv és történelmi feldolgozás született már, ugyanakkor még mindig vannak olyan részletek, amelyek kevésbé ismertek a nagy közönség számára. Az előadás éppen ezek közül is több kérdést vizsgál. Szóba kerülhet például, hogy milyen szerepet játszottak a szovjet belügyi szervek és a hírszerzés az intervencióban, milyen elképzelései voltak Moszkvának, és hogyan alakult a megszállás kezdeti időszaka. Vagyis nem pusztán az 1956-os forradalom ismert eseményeit idézik fel, hanem olyan háttérfolyamatokra is ráirányítják a figyelmet, amelyek segíthetnek árnyaltabban megérteni ezt a történelmi időszakot. Az előadás október 22-én délután 5 órakor kezdődik a Babits Mihály Kulturális Központban. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
7: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A műsor pedig most azzal az úriemberrel folytatjuk tovább, aki a 2000-es évek elején az elektronikus zene egyik meghatározó alakja volt, és a neve azóta is szorosan összefonódik a dallamos trance és dance világával. Érkezik már is ATB itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antriton!

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Oh yeah.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Budapesti Rádiót.
1: Ha van szexárd is,
0: ez a Rádió Andrét.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, mindjárt 4 óra, talán önök is kezdenek közelebb kerülni a nap végéhez, hogyha éppen hazafelé tartanak, ha még dolgoznak, vagy csak most jutott néhány nyugodtabb percük, maradjanak velünk. Most jönnek a hírek, utána pedig visszatérünk a zenéhez, és együtt töltjük a délután hátra levő részét is. Hamarosan újra találkozunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
5: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be uniós pályázatot. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz. Marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be Európai Uniós pályázatot, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 ezer forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 ezer forintos utalványt kapnak. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordíthatnak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntésről pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak majd a képviselők. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csak nem 3 millió vendégészakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent. Főként a Mátra Bükk térsége, valamint Szeged és környéke veszett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, vállalatoknak, civil szervezeteknek és más közösségeknek biztosít ingyenesen textilgyűjtő konténereket a Hulladékgazdálkodási ZRT. A tárolókat a cég weboldalán lehet igényelni.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Kedden napos idő várható zömmel, fátyol felhőkkel és csapadék nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet kora reggel 1 és 6 fok között alakult. Délután 22-26 fokot mérhetünk. Szerdán az ország legnagyobb részén sok napsütés valószínű, de a fátyol felhők mellett a Dunántúra már középszintű felhők is besodródhatnak, amelyekből néhol kisebb eső sem kizárt. Kora reggelre 1 és 7 fok közé hűl le a levegő. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mutatnak majd a hőmérők.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: 4 óra után járunk, már mögöttünk van a hétfő jó része, és talán közelebb kerültek ahhoz is, hogy végre lezárják a mai teendőket. Addig is maradunk önökkel, jönnek a kedvenc dalok. Itt a Rádió Antriton. Töltsük együtt ezt az órát is.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hogyha valaki Tolna megyében éppen munkát keres, váltáson gondolkodik, vagy egyszerűen csak szeretné megnézni, milyen lehetőségek vannak a térségben, annak érdemes lehet figyelnie a szexedi programokat. Október 13-án kedden állásbőrzét rendeznek a Babits Mihály Kulturális Központban, a Tolna megyei kormányhivatal szervezésében. Ez nem csak azoknak szól, akiknek jelenleg nincs munkájuk, annak is érdekes lehet, aki dolgozik ugyan, de úgy ez ideje lenne váltani más területen ki. Próbálni magát, vagy egyszerűen szeretne körülnézni a Tolna megyei lehetőségek között. A rendezvényen személyesen is találkozhatnak a munkáltatókkal, emellett pedig az álláskereséshez kapcsolódó gyakorlati segítséget is kaphatnak az érdeklődők. Szó lesz például az önéletrajz elkészítéséről, az állásinterjúról, a munkajogi kérdésekről, sőt még egy gyors interjú szituációban is kipróbálhatják magukat. A program után pedig a pályaválasztás kerül a középpontba. Október 14-én egyetemi napot tartanak, ahol felsőoktatási és felnőtt képzési intézmények mutatkoznak be. Ez elsősorban azoknak a végzős diákoknak lehet hasznos, akik még keresik a számukra megfelelő továbbtanulási irányt. Október 15-én és 16-án pedig a középiskolák és gimnáziumok kapják a főszerepet, vagyis a szexedi rendezvény néhány nap alatt a munkát keresőktől egészen az általános iskolából tovább tanulni készülő diákokig több korosztály számára kínál tájékozódási lehetőséget.
1: Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei Mezzarádión trit. Nem mindennapi történelem órára számíthatnak azok, akik október 6-án ellátogatnak Teverre. A Tolna vármegyei település művelődési házának udvarára ugyanis egy különleges utazó élménykiállítás érkezik, amely második Rákóczi Ferenc életét és korát mutatja be modern, interaktív formában. A látogatók nem egyszerűen vitrinek előtt állva ismerhetik meg a fejedelem történetét, óriási videófalakon elevenednek meg a korszak eseményei. Képregény mutatja be Rákóczi börtönből való szökését, tabletteken pedig még a korabeli kastélyszobákat is berendezhetik. A program során a fejedelem gyermekkorától a bújdosáson át egészen a rodostói számüzetésig követhetik végig az életútját. A hangulatot többek között fejhallgatón hallgatható Rákóczi induló és pecsételési feladat is színesíti. A kiállítás reggel 9 és délután 4 óra között látogatható, és iskolai csoportokat, családokat, valamint minden történelem iránt érdeklődőt várnak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Fickó! Viti ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
4: Nem azt mondjuk, Moxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Vigyázz! Dől a fa!
6: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
5: És mi lett a vége?
6: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
5: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házköröli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
7: Haló, sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló, hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
10: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
8: Haló, és a lóval mi lesz?
11: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most pedig egy olyan dallal megyünk tovább, ami egyszerre tud nyugodt és lendületes lenni. Mr. Props hangja és a Waves eredeti hangulata már önmagában is működött, Robin Schulz pedig egy egészen másik világba helyezte át a dalt. Így született meg a következő változat.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hamarosan 5 óra, sokaknál talán már tényleg közeledik a hétfői nap vége. Ilyenkor jól esik egy kicsit lelassítani, hazafelé venni az irányt, vagy egyszerűen csak hátradőlni néhány percre. Mi pedig maradunk önökkel, de előbb érkeznek a hírek, hogy a nap legfontosabb történéseiről se maradjanak le. A hírek után pedig újra jön a zene, úgyhogy érdemes velünk tartani.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kövesi Dáviddal, a nyitrai csoport Szekszárdi Multibrand telephelyének vezetőjével beszélgetek. Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várják ügyfeleiket több márkával, új autók értékesítésével, teljes körű szervizháttérrel és természetesen már Omoda és Jayco modellekkel is. Mennyire új szereplő Magyarországon az Omoda és a Jayco?
4: Az Omoda 2024-ben jelent meg Magyarországon, az Omoda 5-tel, majd 2025 elején érkezett a Jayco is. Fiatal márkákról beszélünk, mégis nagyon gyorsan komoly ismertséget szereztek, ma már országos kereskedő és szervizhálózattal rendelkeznek, és a két márka együttes piaci részesedése is jól mutatja, hogy a magyar vásárlók nyitottak rájuk.
3: Milyen autókat kínálnak jelenleg?
4: Az Omoda 5-tel indultunk, majd érkezett a Jayco 7, azóta pedig folyamatosan bővül a kínálat. Ma már az Omoda 7 és a zászlóshajó Omoda 9, valamint a Jayco 5 is része a palettának. Benzines, full hybrid, plug-in hybrid és tisztán elektromos hajtások közül is lehet választani, októberben pedig érkezik a Jayco 8 is, amely a kínálat legnagyobbika.
3: Mit jelent az Omoda és a Jayco esetében az alap az extra életérzés?
4: Azt, hogy az ügyfél már a formavilágban, technológiában és felszereltségben is kapjon valami pluszt. Az Omoda és Jayco esetében modern, látványos autókról beszélünk, sok olyan kényelmi és technológiai megoldással, amelyek korábban inkább a magasabb kategóriákra voltak jellemzőek.
3: Egy új márkánál azért fontos kérdés a garancia meg a szervizháttér. Mit kínálnak ezen a téren?
4: Teljes szerviz és alkatrészháttér áll az autók mögött, az általános gyári garancia 7 év vagy 150 ezer kilométer, a motorra, illetve az elektromos hajtómotorra pedig a feltételek szerint akár 7 év vagy 1 millió kilométeres garancia jár.
3: Hol lehet ezekkel az autókkal személyesen is megismerkedni?
4: Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várjuk az érdeklődőket, érdemes eljönni, megnézni és kipróbálni az autókat, mert szerintem ezek a modellek személyesen tudják igazán megmutatni, mit jelent az Omoda és Jayco által képviselt extra életérzés.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
5: Meg kell fontolni az árréstop kivezetését, Magyar Péter szerint. 120 ezer forintra emeli a kormány az öregségi nyugdíjminimumot, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Meg kell fontolni az árréstop kivezetését, Magyar Péter szerint. A miniszterelnök azt mondta, ha bár az árréstopot azért vezette be a Fidesz, hogy kevésbé dráguljanak az élelmiszerek, ennek eredményeként tönkrementek az agrárium szereplői. Ez a gyakorlat nem csak a termelőket érintette rosszul, de sok kereskedőt is több kisboltnak be kellett zárnia. Az árréstop kivezetését egyre szélesebb körben kérik a kormánytól. 120 ezer forintra emeli a kormány az öregségi nyugdíjminimumot 2027. januárjától. Az összeg 2008 óta változatlan volt, 28.500 forint. Kármán András pénzügyminiszter azt is elmondta, hogy 2027-ben sávos nyugdíjemelést is végrehajtanak a legalacsonyabb nyugdíjak felzárkóztatása érdekében. Ez azokat érinti, akik 146 ezer forint alatti összeget kapnak. Egyszerűbb és egyértelműbb rendszerben működik tovább a rendőrség. Pósfai Gábor belügyminiszter kiemelte, a terrorelhárítási központ és a Nemzeti Nyomozóiroda közvetlenül az ORFK irányítása alatt működik tovább. A TEK feladatai a speciális műveleti és személyvédelmi tevékenységekre összpontosulnak, míg a készenléti rendőrséghez kerülnek az egységes objektumvédelmi feladatok. 6 közlekedési projektet indítaná el a kormány. A beruházások összköltsége mintegy 48,5 milliárd forint lenne, javarészt uniós forrásból. A projektek között szerepel a Budapest-Bécs-Varsó nagysebességű vasút magyar szakaszának tervezése, valamint elektromos töltőállomások és katonai polgári célú repülőtéri infrastruktúra kialakítása. A jövő évi költségvetést és a klímatörvényt is tárgyalják az erdővényei kihelyezett kormányülésen. Kármán András pénzügyminiszter emlékeztetett, hogy a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza nyugdíjemelés, sávosan emelik a kis nyugdíjakat. Továbbá emelik az árvaellátást, a rakkantság és rehabilitációs ellátást, illetve az idős kórok járadékát is. Emellett megteremtik a jogszabályi hátteret ahhoz, hogy minél több vizet meg tudjanak tartani Magyarországon. Szombaton újra látogatható lesz a Sándor Palota. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. Például többet megtudhatnak a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többletjelentéseiről.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Kedden visszatér a napos idő, de napközben északkeleten vastagabb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, de az Alpok alján és a Dunántúli középhegység magasabb részein előfordulhatnak élénk délies széllökések. Hajnalban reggel a nyugati északkeleti tájakon helyenként párás ködös lehet az idő. Kora reggelre 0 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd délután 22-27 fokra van kilátás.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Elmúlt 5 óra is már egészen más ritmusa van a hétfőnek, sokaknál véget ért a munka, mások pedig éppen hazafelé tartanak. Bárhol is hallgatják most a rádiót, reméljük kellemes társaság vagyunk a nap végéhez közeledve.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. És ma október 5-e, hétfő van. Ha még eddig nem tették meg, akkor ne felejtsék el felköszönteni Auriel nevű ismerőseiket. Ma nekik van a névnapjuk. Ma egész szép időnk volt, és új hírem van. A Vénasszonyok nyara holnap is folytatódik, sok napsütés vár ránk. Csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk, a legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Kora reggel az Alpok alján és délnyugaton helyenként párás ködös lehet az idő. Holnap hajnalban -2 és +10 fok közé hűl le a levegő, majd délután 22 és 26 fokra van kilátás itt Szexárdon és környékén.
2: Rádió, Rádió, Andrea.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hogyha szereti a zenét és nem csak hallgatni, hanem a kulisszák mögé is betekinteni, akkor érdemes lehet figyelni az I. és Gyula könyvtár egyik októberi programjára. Október 15-én ismét jelentkezik a Hangvilla című beszélgetés sorozat, amelynek különlegessége, hogy Tolna megyéhez kötődő zenészeket, előadókat hívnak meg, akik mesélnek a pályájukról, a zenei élményeikről és természetesen arról is, hogyan alakult a kapcsolatuk a zenével. Ezúttal Acélos Balázs gitáros dalszövegíró lesz a vendég. A zenész több ismert formációhoz is kötődik, a Fürge Róka Lábak és a Don Gatto zenekaroknak is alapító tagja. A beszélgetés során így nem csak a zenei pályájáról, hanem a zenekarokhoz kapcsolódó történetekről és érdekességekről is szó esett. A Hangvilla pedig nem egyszerűen egy beszélgetős program. A közös zenehallgatás és a zenélés is fontos része az alkalmaknak. Vagyis, aki október 15-én ellátogat az I. és Gyula könyvtár programjára, egy kicsit közelebbről is megismerhet egy Tolna megyéhez kötődő zenészt, és közben természetesen a zene sem marad el.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
7: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire a 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti: A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület, B. Mondsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület, C. Szekszárdi Gitárkvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
8: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Most pedig az a brit producer és DJ érkezik közénk, akinek neve összefort a 90-es évek végének és a 2000-es évek elejének különleges, semmivel össze nem téveszthető elektronikus hangzásával. Már is jön Fatboy Slim, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Lepörött az utolsó dal is a 17 órában, itt az Antriton, mindjárt 18-nál járunk, ez pedig azt jelenti, hogy már a búcsúzom, holnap reggel Dávid várja majd, ezt ne feledje, 6 órától ébredezhetnek együtt, aztán Val is érkezik, az ön véleményére is kíváncsiak lesznek, 74-444-444, ezen a számon tudja megosztani velük, hogy mi a téma, az pedig reggel mindenképpen megtudhatja. Én addig is kívánok további jó szórakozást és szép estét a folytatásban. 13 órakor újra jövök. Vörös Levente kicsekkol, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Rövid utak. Gyakori hidegindítás. Városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
3: Való úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
8: Utólagosan 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást. Szupergyors vasútvonal kötheti össze Budapestet Nyugat-Európával. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Utólagosan 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter elmondta, az első 50 ezer forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 ezret pedig november 30-áig a többi jogosulttal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. Szupergyors vasútvonal kötheti össze Budapestet Nyugat-Európával. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, három kiemelt vasúti fejlesztéssel pályázik Magyarország uniós forrásokra. A tervek között szerepel az új Gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése, valamint a Budapest-Győr nagysebességű vasútvonal engedélyezési tervezése. Amint egy 31 milliárd forintos Gubacsi híd kivitelezése hamarosan elindulhat. Jelentősen átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. A csak akkumulátorra pályázóknál 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkentik a maximális támogatást, és ez azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A teljes 105 milliárd forintos keretet ugyanakkor megtartják, az alacsonyabb támogatásokból felszabaduló összegből pedig mintegy 15 000 további háztartást vonnának be. Merrák prevenciós mobilprogramot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben a Merrák elleni küzdelem hónapjában. Az ingyenes egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretett Szolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pacienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. Több leállás is jön az OTP banknál októberben. 11-én, 18-án és 25-én a hajnali órákban nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások, így az EBIZ szolgáltatás, az elektrarendszer, a vámpénztárrendszer, a webshop, illetve az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása sem. Jövő januártól Kaliforniában betiltják a gyermekházasságot, amely 32 amerikai államban még ma is legális. Kaliforniában mostanáig mindössze szülői engedélyre és egy bíró aláírására volt szükség egy gyermekházasság megkötéséhez. 2018-ig csaknem 300 ezer 18 év alatti kiskorú kötött legális házasságot az Egyesült Államokban, köztük 10 éves gyermekek is.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Kedden napos idő várható, zömmel fátyol felhőkkel és csapadék nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet kora reggel 1 és 6 fok között alakult. Délután 22-26 fokot mérhetünk. Szerdán az ország legnagyobb részén sok napsütés valószínű, de a fátyol felhők mellett a Dunántúra már középszintű felhők is besodródhatnak, amelyekből néhol kisebb eső sem kizárt. Kora reggelre 1 és 7 fok közé hűl le a levegő. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mutatnak majd a hőmérők.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

up and turn me on. Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Gépekkel dolgozik. Targonca, alakító vagy présgép. Csápos emelő. Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-2730. www.ergonom.hu.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
2: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24-04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
6: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Vigyázz! Dől a fa!
3: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
2: És mi lett a vége?
3: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
2: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balog Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balog Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák akár alvállalkozókkal is. Balog Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból. Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
4: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Meg kell fontolni az árréstopp kivezetését a miniszterelnök szerint. Feljelentést tett a miniszterelnökség az Alapjogokért Központ ügyében. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Meg kell fontolni az árréstopp kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, mondta Magyar Péter miniszterelnök országjárás a kisvárdai állomásán. A kormányfő kiemelte, az árréstoppot azért vezette be az előző kormány, hogy kevésbé dráguljanak az élelmiszerek, de azt eredményezte, hogy tönkre mennek az agrárium szereplői és a kisboltok is. A kormány legnagyobb feladatának nevezte a költségvetés stabilizálását, és hosszú távú stratégiát ígérte az almatermesztés jövőjének biztosításáért. Feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a miniszterelnökség az Alapjogokért Központot működtető cég állami támogatásának vizsgálata után. A tárca szerint felvetődhet a költségvetési csalás és a hűtlen kezelés gyanúja. A Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. 2021 és 2024 között összesen 410 millió forint állami támogatást kapott. Az Alapjogokért Központ visszautasította, hogy jogszabályt sértett volna. A Duna csökkenő vízállása ellenére most nem fenyegeti a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőművet, írta a miniszterelnök. Magyar Péter azt is közölte, hogy az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a fenékküszöbnek köszönhetően is megfelelő az erőmű teljesítménye. 160 új alacsonypadlós elővárosi autóbusszal bővülhet a Volánbusz jármű parkja egy korábbi keretszerződés újranyitásával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ennek során kiderül, hogy az Iveco és a Setra közül melyik szállító nyeri majd el a beszerzést. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi a héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsődefejlesztési és korszerűsítési igényeiket. A felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyi igények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik.
1: Rádió Antrit időjárás.
5: Kedden visszatér a napos idő, de napközben északkeleten vastagabb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, de az Alpok alján és a Dunántúli középhegység magasabb részein előfordulhatnak élénk délies széllökések. Hajnalban reggel a nyugati északkeleti tájakon helyenként párás, ködös lehet az idő. Kora reggelre 0 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd délután 22-27 fokra van kilátás.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szexárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire. A 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület. B. Mondsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitár Kvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám! Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a Fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: A gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a hétvégén. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdaság fejlesztésének lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Szombat éjjel a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közelte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten, ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedéstől számoltak be. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes fémérme a jegybank magyar pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent meg érme. A virtuális evolúcióról szóló mesterséges intelligenciát is alkalmazó koncert debütál a Magyar Zeneházában. A Somodai Szíves Duó produkciója az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatát vizsgálja. A koncert egyedi képzőművészeti élményt kínál, a látványelemek valós időben reagálnak mozgást, a hangra és ritmusra. A vizuális teremtés koncertet október 21-én mutatják be.
1: Rádió Antrit időjárás.
5: Kedden napos idő várható zömmel, fátyol felhőkkel és csapadék nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet kora reggel 1 és 6 fok között alakult. Délután 22-26 fokot mérhetünk. Szerdán az ország legnagyobb részén sok napsütés valószínű, de a fátyol felhők mellett a Dunántúra már középszintű felhők is besodródhatnak, amelyekből néhol kisebb eső sem kizárt. Kora reggelre 1 és 7 fok közé hűl le a levegő. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be uniós pályázatot. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz. Marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be Európai Uniós pályázatot, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézy Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagy sebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 ezer forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 ezer forintos utalványt kapnak. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordíthatnak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntésről pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak majd a képviselők. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csaknem 3 millió vendégészakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A központi statisztikai hivatal adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent. Főként a Mátra Bükk térsége, valamint Szeged és környéke vesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, vállalatoknak, civil szervezeteknek és más közösségeknek biztosít ingyenesen textilgyűjtő konténereket a Hulladékgazdálkodási ZRT. A tárolókat a cég weboldalán lehet igényelni.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden visszatér a napos idő, de napközben északkeleten vastagabb fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, de az Alpok alján és a Dunántúli középhegység magasabb részein előfordulhatnak élénk délies széllökések. Hajnalban reggel a nyugati északkeleti tájakon helyenként párás, ködös lehet az idő. Kora reggelre 0 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd délután 22-27 fokra van kilátás.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: hosszú volt.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Meg kell fontolni az árréstop kivezetését Magyar Péter szerint. 120 ezer forintra emeli a kormány az öregségi nyugdíjminimumot. Marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Meg kell fontolni az árréstop kivezetését Magyar Péter szerint. A miniszterelnök azt mondta, habár az árréstopot azért vezette be a Fidesz, hogy kevésbé dráguljanak az élelmiszerek, ennek eredményeként tönkrementek az agrárium szereplői. Ez a gyakorlat nem csak a termelőket érintette rosszul, de sok kereskedőt is több kisboltnak be kellett zárnia. Az árréstop kivezetését egyre szélesebb körben kérik a kormánytól. 120 ezer forintra emeli a kormány az öregségi nyugdíjminimumot 2027. januárjától. Az összeg 2008 óta változatlan volt, 28.500 forint. Kármán András pénzügyminiszter azt is elmondta, hogy 2027-ben sávos nyugdíjemelést is végrehajtanak a legalacsonyabb nyugdíjak felzárkóztatása érdekében. Ez azokat érinti, akik 146 ezer forint alatti összeget kapnak. Egyszerűbb és egyértelműbb rendszerben működik tovább a rendőrség. Pósvai Gábor belügyminiszter kiemelte, a terrorelhárítási központ és a Nemzeti Nyomozóiroda közvetlenül az ORFK irányítása alatt működik tovább. A TEK feladatai a speciális műveleti és személyvédelmi tevékenységekre összpontosulnak, míg a készenléti rendőrséghez kerülnek az egységes objektumvédelmi feladatok. 6 közlekedési projektet indítaná el a kormány. A beruházások összköltsége mintegy 48,5 milliárd forint lenne, javarészt uniós forrásból. A projektek között szerepel a Budapest-Bécs-Varsó nagysebességű vasút magyar szakaszának tervezése, valamint elektromos töltőállomások és katonai polgári célú repülőtéri infrastruktúra kialakítása. A jövő évi költségvetést és a klímatörvényt is tárgyalják az erdővényei kihelyezett kormányülésen. Kármán András pénzügyminiszter emlékeztetett, hogy a 2027-es költségvetés részét képezi a Tisza nyugdíjemelés, sávosan emelik a kis nyugdíjakat. Továbbá emelik az árvaellátást, a rakkantsági és rehabilitációs ellátást, illetve az időskúrok járadékát is. Emellett megteremtik a jogszabályi hátteret ahhoz, hogy minél több vizet meg tudjanak tartani Magyarországon. Szombaton újra látogatható lesz a Sándor Palota. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a koraklasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. Például többet megtudhatnak a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többletjelentéseiről.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden napos idő várható zömmel, fátyol felhőkkel és csapadék nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet kora reggel 1 és 6 fok között alakult. Délután 22-26 fokot mérhetünk. Szerdán az ország legnagyobb részén sok napsütés valószínű, de a fátyol felhők mellett a Dunántúra már középszintű felhők is besodródhatnak, amelyekből néhol kisebb eső sem kizárt. Kora reggelre 1 és 7 fok közé hűl le a levegő. A legmelegebb órákban 22-26 fokot mutatnak majd a hőmérők.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Antrit.
1: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimousine.

hallgat a Budapesti Rádiót, ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Utólagosan 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást. Szupergyors vasútvonal kötheti össze Budapestet Nyugat-Európával. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Utólagosan 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter elmondta, az első 50 000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 000-et pedig november 30-áig a többi jogosulttal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. Szupergyors vasútvonal kötheti össze Budapestet Nyugat-Európával. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter elmondta, három kiemelt vasúti fejlesztéssel pályázik Magyarország uniós forrásokra. A tervek között szerepel az új Gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése, valamint a Budapest-Győr nagysebességű vasútvonal engedélyezési tervezése. Amint egy 31 milliárd forintos Gubacsi híd kivitelezése hamarosan elindulhat. Jelentősen átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. A csak akkumulátorra pályázóknál 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkentik a maximális támogatást, és ez azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A teljes 105 milliárd forintos keretet ugyanakkor megtartják, az alacsonyabb támogatásokból felszabaduló összegből pedig mintegy 15 000 további háztartást vonnának be. Mellrák prevenciós mobilprogramot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben a Mellrák elleni küzdelem hónapjában. Az ingyenes, egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretett Szolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pacienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. Több leállás is jön az OTP banknál októberben. 11-én, 18-án és 25-én a hajnali órákban nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások, így az eBiz szolgáltatás, az elektrorendszer, a vámpénztárrendszer, a webshop, illetve az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása sem. Jövő januártól Kaliforniában betiltják a gyermekházasságot, amely 32 amerikai államban még ma is legális. Kaliforniában mostanáig mindössze szülői engedélyre és egy bíró aláírására volt szükség egy gyermekházasság megkötéséhez. 2018-ig csak nem 300 ezer 18 év alatti kiskorú kötött legális házasságot az Egyesült Államokban, köztük 10 éves gyermekek is.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden visszatér a napos idő, de napközben északkeleten vastagabb fátyol felhők szűrhetik a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, de az Alpok alján és a Dunántúli középhegység magasabb részein előfordulhatnak élénk délies széllökések. Hajnalban reggel a nyugati északkeleti tájakon helyenként párás, ködös lehet az idő. Kora reggelre 0 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd délután 22-27 fokra van kilátás.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

meghallgatna Budapesti Rádiót, ha van Szexárdi is. Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Sexy Rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavű nevű revű, cinema verité.